0: Radio Froh auf 105 MHz.
1: Kedves hallgatók, a Linci Hungaro Stúdió zenei vegyes vágottja következik.
2: Unja már a többi rádiót?
3: Hallgassa a Hungaro Stúdiót!
4: Hangok otthonról!
1: Kedves hallgatók, a Linci Hungaro Stúdió zenei vegyes vágottja következik.
5: A

Örömteli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeresd le is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem

0: ezt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: az Istenért.
1: Rádió Fró. A 1.5 MHz.
2: Kismanó, nagymanó, nekünk szól a rádió.
3: Kismanó, nagymanó, nekünk szól a rádió.
4: Kismanó, nagymanó, nekünk szól a rádió.
5: Tükörmese. Élt egyszer egy kislány, a nevét bizony már elfelejtettem, vagy éppen sohasem is tudtam, de az is meg lehet, hogy most nem akarom elárulni neked. Ment ez a kislány egyszer, mendegélt az utcán. Kemény hideg tél volt, a kislányt jól beöltöztették, hogy ne fázzon. Ahogy így igyekezne hazafelé, egyszeriben meglát egy kapuajat, a kapuajban egy koldust. A koldusnak piszkos barna a haja, a szakálla, piszkos barna az a kevéske hitvány ruhája, amely a tagjait fötte. A jeges kövezeten ült, alatta egy szál kartonpapír. A lábán se cipő, se zokni, karmos bütykei úgy meredeztek, mint egy jókora krumpligumón a dudorok. A legfurcsább az egész emberen mégis az volt, hogy egyfolytában csurogtak a könnyei, nézett véreres szemmel a lánykára, vagy talán nem is ő rá, csak úgy semmire, vagy mindenre, vagy a vakvilágba, és hangtalanul sírt. A lány torka elszorult, ő meg ilyettében futni kezdett, és meg sem állt hazáig. Otthon egy szót sem mert szólni a szüleinek, de utána álmatlan forgolódott az ágyban, mindig csak a síró koldust látta maga előtt, és maga is sírt, végig sírta az éjszakát. Másnap reggel édesanyja kérdezte, nem betege, hogy ilyen duzzadt a szemhéja, fáradt az arca, de ő nemmel felelt, és iskolába menet alig várta, hogy ahhoz a kapuajhoz érjen. A koldusnak hűlt helye volt, csak az a darab kartonpapír maradt utána. Nem tudhatta, hogy hajnaltájban a kapuaj kivilágosodott, az öregember felkelt és ledobálta magáról vedlet gönceit, kibújt a bőréből is, és egyszeriben felettébb kedves képű kisfiú lett belőle, olyan, amilyen gyerekkorában valóban lehetett. Ledobott ruháin egyet tekert, kettőt csavarintott, már is tarisznya szövődött belőlük. Abból a tarisznyából elővett egy üvegcsét, markát a levegőbe tartotta, és megvárta, míg tele lesz a kislány elalvás előtt elsírt könnyeivel. A marék könnyet aztán az üvegcsébe zuhintotta, úgy csilingeltek, mint az üvegcseréb. Az üvegcse benne az elixírrel a tarisznyába került, az öregemberből lett kisfiú pedig elindult vándorútra, és ment végtelen. Élt azonban, s nem is olyan messze, egy kisfiú is. Persze az ő nevére sem emlékszem, lehet, hogy nem is volt neki, de amilyen ravasz vagyok, megeshet, hogy titkolom előled. Ezt a kisfiút egyszer elküldték a sarki pékhez, hozzon a család minden tagjának egy-egy diós vagy mákos kiflit az ebéd utánra. Cukrászdában menet látta a kerítés lábazaton ücsörögni a bolond öreg asszonyt. Ez a néni folyton a környéket járta, rozsdás kiskocsin húzta maga után kukából túrt kincseit. Nagyon büdös volt, főként eső után, ha megázott, és ijesztően kancsalított, szája sarkából ruhájára csurgott a nyál. A kisfiú gyorsan elment mellette, a földet vizslatva, nehogy a néni kancsal szemébe kelljen néznie. Mikor aztán visszafelé igyekezett, szatyrában a porcukorral beszórt ropogós kiflikkel, mi jutott eszébe, mi nem, odaszaladt a szegény bolondhoz, markába nyomta az egyik diós kiflit. A dió volt a kisfiú kedvence. És futott tovább, oda sem mert nézni. Hazaérve aztán jól leszitták, amiért nem bírta kivárni a közös ebédet, és előre bezabálta a süteményt, ő pedig ilyettében nem merte bevallani az igazságot. Elaludni is alig tudott, folyton maga előtt látta a kétfele néző szemgolyókat. Azt viszont már nem látta, hogy a bolond néni egyszeriben feláll, nekivetkőzik, még a bőrét is ledobja, mint valami táltos vagy kobold, és hirtelennyében takaros kislány lesz belőle, szakasztott mása Amannak, akiről a mese elején szóltam. Ruháit egy csomóba dúrta, ügyesen tarisznyát sikerített belőlük, a kisfiútól kapott diós kiflit pedig belecsúsztatta útravalónak, és nekivágott a világnak. Ment, mendegélt, míg nem egy óriás kapuhoz ért. Akárhogy zörgette, akárhogy döngette, akárhogy lesegetett be a kulcsjukon, nem lelte módját, hogyan juthatna be rajta. Ekkor felbukkant egy kis fürge öregember, mosolya ráncos, mint egy szattyánbőr erszény szája, ha madzaggal összerántják. Sosem jutsz át, te kislány, míg olyan levest nem főzöl nekem, amitől örökre jól lakom. Akkor már fordulhatok is vissza. Édesanyám nem tanított főzni se engem, se a húgaimat. Mindig minden csak odaégettünk, meg aztán lassabb is volt, inkább megcsinált ő maga mindent. Azért csak próbáld meg, fő, hogy a zöldségekre hallgass. A kislány szépszerivel nekilátott a főzésnek. Volt ott minden, hús, krumpli, répa, hagyma, fokhagyma, karalábé, zeller, petrezselyem, fűszerek nagyhalomban, s mind, mintha okos szemmel néztek volna a lányra. Megpucolt hát egy jó adagot, és elvágott ujját szívogatva találomra feltette főni az ételt nagy fazékban. Mikor elkészült, jött az öregember, belekóstolt, és csak elfintorította pókháló arcát, amitől az még ráncosabb lett. Másnap is belefogott a lány, de nem járt nagyobb sikerrel. Harmadnap, mikor ismét megvágta a kezét, dühében földhöz teremtette a mosolygós darab krumplit, mire az fájdalmasan felkiáltott. A lány csodálkozva emelte föl a földről. Hát te tudsz beszélni? Persze, hogy tudok, hisz mondta az öregember. Tudunk mindannyian, kiabált a többi zöldség, csak nem figyeltél ránk. A kislány fürgén elkezdett főzni, óvatosan kibújtatta a zöldségeket héjruháikból, hallgatott a tanácsaikra, úgy aprította, úgy dobálta őket a levesbe, ahogy kérték. Azok pedig vígan lubickoltak, és minden ízt kiadtak magukból. Mikor megjött az öreg, asztalhoz ült, megmerte a tányérját, és repedezett képe rögtön az első kanál után felderült. A kislány izgalomtól piros arcán is szétfutott a mosoly, és mikor az öreg egy rozsdás kulcsot halászott ki zsebéből, s átengedte őt a kapun, ugrándozva ment tovább. Kisvártatva ismét kapuszegte az útját. Előkerült egy másik bátyó, akinek arcán a ráncok mindegyike, mintha még ötöt fialt volna. Kulcsot csak akkor kapsz, kislány, ha végigmész ezen a palota termen, a falon sok-sok régi festmény lóg, s te nem mehetsz tovább, míg mindet alaposan meg nem nézed. Ó, hát ez semmiség, mondta a kislány, mert szerette a szép képeket. Hanem furcsán néztek ám ki azok a festmények. Emberek, állatok látszottak rajtuk, de arca egyiknek se volt. A kislány először furcsálta a dolgot, aztán vállat vont, mindegyikre vetett egy pillantást, majd kisétált a teremből. Az öreg már várta. No, sikerült? Még szép. Akkor nézzük csak meg együtt. Ho-ho, hisz egynek sincsen arca. Nem is volt. Persze, hogy nem, de hiszen ettől próba a próba. Addig nézd a képeket, te kislány, míg szemük, szájuk nem nyílik. A kislány neki látott, s nem is gondolta, milyen nehéz dolga lesz. Nem volt elég csak nézni-nézni, inkább végig kellett simítani, szinte szólongatni szemével embert, állatot. És csak akkor kezdett csillogni a festék, kirajzolódni a szemöldök, piroslani a száj. Sok-sok ideig tartott, lement a nap és újra felkelt, a kislány pedig halálosan elfáradt. Mégis úgy érezte, egész hátra levő életében látni fogja azokat a szemeket, és azok is őt. Alig vonszolta magát, mikor a bátyú a kapun átengedte. Egy patakhoz érve vízzel frissítette fel magát. A patak tükrén meglátta a harmadik apó arcát is. Ezen már szinte bőr se volt, csak ráncok. Kelj fel, kislány, látod-e a patak közepén azt a kis zsombékot? Tele van apró nyúlfiakkal. Még akkor ugrabugráltak át oda, amikor száraz volt a patak medre. Itt az odójuk a mezőn. Úszni nem tudnak. Anyatej nélkül elpusztulnak. Nem mész innen tovább, míg meg nem tanulod, hogy kell a kicsinyeket öletben féltve hordozgatni. Küszködött bizony a kislány, kőről kőre lépett, de hamar rájött, hogy vagy bevizezi a ruháját, vagy a nyulacskákat ejti el. Úgyhogy belegázult a vízbe, a gyors áramlat pedig hip-hop, még a fél saruját is elvitte, hiába turkált utána a nyúlós iszap közt. Először csak térdig lett vizes, aztán derékig, végre egy gonosz hullám megpenderítette, alámerítette, épp hogy a partra tudta tenni az utolsó nyúlkölyköt. Vizet köpködve, dideregve, hajában hínárral mászott ki a partra, és ballagott tovább. Ezen közben a kisfiú sem ácsorgott az utcasarkon, ment, mendegélt hetet hétvilág ellen. Zárt kapu állta útját, csak hamar neki is a szalt szilvarcú öreg anyó csoszogott elő, s megszólította. Jersze szép legény, foldozd meg a kunyhom tetejét, hálából előkerítem neked a kapukulcsot. Van egy halom korhat deszkám, tele rozsdás gírbe-gurba szegekkel. Tanította a kisfiút édesapja barkácsolni, de a púpos hátú szegekkel bizony világ életében hadilábon állt. Kiszedni még csak kiszedegette az öreg deszkából, de kiegyenesíteni sehogy se tudta őket. Hol erre, hol arra csempültek el, kicsúsztak a kezéből, nagy lila tipliket vert az ujjára a kalapáccsal. Fogta is dühében az összes szöget, földhöz csapta, hogy ezer felé repültek. Hanem lássatok csodát, mint meg annyi rozsdás hernyú, egyszeriben mászni kezdtek visszafelé, s már is ott voltak a fiú lába előtt nagy kupacban. A kisfiú erre egyenesíteni kezdte őket, s egy-két ütéstől olyan szépen kisimultak, mintha csak újan húzagolták volna őket. Most már megküzdött a megszoruló fűrésszel is, és a gyalulatlan deszkák sorra felheveredtek a tetőgerincre. A kisfiú szálkával teli ujjait harapdálva indult tovább. A második anyúnak már csak akkora arcocskája volt, mint egy aszalt megyszem. Térült fordult, egy könyvtárba vezette a kisfiút, mondván nem megy tovább, míg minden egyes történetet végig nem olvas. Több se kellett annak a gyereknek, hiszen mód felett szerette a csavaros régi históriákat. Olvasott éjt nap, ülve-állva, heverészve, nyújtózkodva, még tán fejen állva is, egészen elmarjult belé a dereka. Végtére odaállt a néne elé, ám az csak csóválta a fejét, és a könyvekre mutogatott. Látni lehetett, hogy a história beli sok-sok ember, mintha mind ki akarna szabadulni a lapok szorításából. Kiabálnak, öklüket rázzák, kardjukkal hadonásznak. Nekiállt hát a fiú még egyszer, s most fürgén beugrott mindegyik történetbe, karddal serénykedve segítette a derék embereket, elnáspángolt gonoszokat, mentett királykisasszonyokat, kelt át lóháton vagy gyalog folyókon, sivatagokon, havas hegyeken. Szedett tűzifát öregasszonyoknak, szerzett eleséget a szegényeknek, feleséget az öreglegényeknek, szülőt az elárvultaknak, gazdát az elkószált kutyáknak. Halálos kimerülten lépett át a második kapun. A harmadiknál aztán egy mazsola fejű néne különös kéréssel állt elő. Itt ez a terítő, ennél hosszabbat egy bordából sose szőttek. Egy maga befett 10 összetolt lakomaasztalt. ki kéne vasalnod a faszenes vasalóval, de úgy, hogy éjszaka se gyűrödjön össze. Ej, néne, ne tréfálkozzon velem! Fiúcska vagyok én, nem lányzó, hogy vasalóval pepecseljek. Már pedig magad kell vasaljad a gatyádat, míg asszonyt nem találsz. Ideje hát beletanulnod. Láss neki egy-kettő, különben ítéletnapig itt rostokolhatsz. Azzal úgy eltűnt, mint egy tyúkoknak behajított mazsolaszem. Szítogatta hát a parazsat a kisfiú, rakogatta a vasalóba, törülgette a kezét, nehogy összefogja korommal a patyolat szövetet. Mérgelődött is eleget a kialudt tűz a kihűlt zsarátnok miatt, bele is telt egy nap meg a fél éjszaka, mire úgy, ahogy sima lett a terítő nagy része. Egy valamire való gazdasszony elcsapta volna őt a cselédi szolgálatból, ám a fiúcska így is elégedett volt. Bíztatgatta magát, hogy majd holnap bevégzi, azzal lerogyott egy fatövébe, s elnyomta a búzgóság. Igen ám, de kislányok jöttek éjféltájban, szerfelett jókedvűek, s addig csiklandozták, míg nagy nehezen fel nem tápászkodott, kergetni nem kezdte őket. Kergetőztek hajnalig, a kisfiú észre sem vette, hogy a szépen kivasalt terítőn futkároznak, az gyűrik, tapodják, tiporják össze-vissza. Reggelre kelve az öreg anyu is csak a fejét csóválta, ő maga is könnyét potyogtatta, amikor meglátta, mit műveltek. Hanem okosabb volt már másnap éjszaka. Amint a kimosott terítő háromnegyedével végzett, lefeküdt, és olyan erősen elgondolkodott, hogy a gondolatokkal sikerült összevarnia a két szemhéját. Így már aztán csiklandozhatták volna a világ összes pávatollával, semmiképpen fel nem ébredt. Reggelre kelve bevégezte a munkát, s ment is tovább, vissza se nézett. Hogy nem, egy keresztúthoz ért, ahol embermagas, pontosabban gyerekmagas tükör állott. A kisfiú belenézett a tükörbe, és a saját arcát látta, de homályosan, elmaszatolva, mintha csak valaki rálehelt volna az üveglapra. Ruhaujjával törülgetni kezdte a képet, és ahogy törülgette, az arc mindinkább elváltozott. Először megnyúlt, megcsontosodott, elveszítette párnás puhaságát, majd meg is komolyodott, az orrtövében pelyhek, szőrszálak ütköztek ki a bőr alól. A kisfiú csodálkozva nézett végig magán, s hát mit látott? Keze lába hirtelen úgy megnyúlt, hogy inge a könyökéig, nadrágja a térdeig ért csupán. Döbbenten bámult a tükörbe, ott azonban már nem a saját arcát látta, hanem valaki másét. Egy lány arca került elő valahonnan, azé a kislányé, aki a mesénkben már szerepelt, csak éppen a tükörrel együtt ő is szépen felcseperedett. Ezek ketten aztán, ha már így egymásra találtak, bejárták a felhők feletti világot, mint a sas, a föld alattit, mint a vakondok, a víz mélyét, mint a hal. Idővel kisgyerekük született, nem is egyetlen egy, meg persze nem is 123. Lehet, hogy az egyik te vagy. Így hát az egyből kettő lett, a kettőből három, vagy négy, vagy több is. A szerelem meggyarapította őket, és valahányszor csak tükörbe néztek, egyre több arc nézett vissza rájuk.

Szemhunyásnyi mese. A mesére, amit most hallani fogtok, kicsit fel kell készülni. Persze felkészül az ember minden mesére, várja előre izgalommal, néha viszont sóhajtozva és punnyadozva és előre elfáradva, mintha dög nagy súlyokat vonszolna, például egy ponyvába csomagolt, rántott dinócombot. Ilyen savanyúan persze csak akkor várunk egy történetet, ha kötelező olvasmány. Most azonban másról van szó. Ezt a mesét csak nekem kötelező elolvasni, mert ha nem olvasnám, akkor nem hallanátok. Itt állnék összezárt szájjal, mondván, csak azért sem olvasom el a kötelező olvasmányomat. Ti pedig mocorogni és sutyorogni kezdenétek, azt hinnétek ez valami vicc, mert én úgyis olyan vicces alak vagyok, azt hinnétek, hogy megkukultam, azt, hogy úgy látszik, kicsit lökött vagyok. Vagy azt hinnétek, nem is ember, hanem talán csak szobor vagyok, díszlet vagy próbababa, és egyszer csak bejön valaki, a hónalát csap, kivisz, aztán jó éjszakát. Mondom, most mégsem ez következik, hanem a nagy felkészülés. Vigyázz, kész, start! A start azt jelenti, hogy ezt a mesét behunyt szemmel kell végighallgatni. Nem, én nem hunyom be a szememet, mert akkor nem tudnám elolvasni, amit írtam, fejből pedig nem tanultam meg, annál az én agyam sokkal lyukasabb. Körülbelül annyira, mint egy szűrő, csak a nagyobb darabok maradnak fenn benne, és ez a mese egyáltalán nem nagy méretű. Szóval mindenki behunyta a szemét? Remek. No hát... Sejtelmes Péter iszonyúan szeretett focizni, valósággal bolondult a fociért, foci meccset hallgatott a rádióban, és nagyon is elképzelt minden egyes gólt, és gólpaszt, és tért ölelő átadást, és felívelést, és csúsztatott fejest, és csukafejest, és szögletet, és szabadrúgást, és sarkazást, és kötényt, és biciklicselt, és ollózott labdát, és bombagolt. Persze nem csak a szabályos dolgokat képzelte el, hanem a szabálytalanokat is, a leseket és a talpalásokat, és a magas labdákat, a páros lábbal becsúszásokat, és a kezezéseket, a könyökléseket és az összefejeléseket. Ezeket ugye ti is el tudjátok képzelni. És persze, ha kellett, Sejtelmes Péter kiabált is a rádiókészülék mellett, hogy csalás, nem igazság! Meg fújolta keményen a bírót, ahogy azt minden vérbeli focidrukker teszi. Azt kiabálta, hogy anyukáddal szórakozzál, meg hogy hordjál szemüveget, meg még azt is, mititété, átátá. Ez nem zuluka felül van, hanem magyarul, a gyengébbek kedvéért elmagyarázom. Annyit tesz, mint mititéltél, átáltál. Sejtelmes Péter még ennél is jobban szeretett meccsre járni, mert ott a dobok és a trombiták és petárdák hangzavara és az ezer üvöltő és hamisan éneklő, sörrel kenegedett szurkolótorok pontosan elmondta, mi történik a pályán, amit pedig még ebből sem tudhatott meg, arról úgy próbált értesülni, hogy a fél fülére szorította zsebrádióját. Nem csoda hát, hogy Sejtelmes Péter, a nagy futballrajongó, maga is focizásra adta a fejét, és mivel tudta, hogy a meccsek részben az edzőteremben dőlnek el, hát szorgalmasan dekázgatott a labdával, megtanult a lábbal, térdel és mellkassal levenni és pattogtatni, megtanult fejelgetni, sőt a tarkóján is képes volt megtartani a lehulló gömböcöt. Persze nem százból százszor, de azért többnyire igen. Nagyon szerette volna megcsinálni az aranykört is, amit minden brazil focista már gyerekkorában jól begyakorol a tengerparti homokban. Ilyenkor a labda végigpattog jobb lábról jobb térdre, jobb térdről jobb vállra, jobb vállról fejre, fejről bal vállra, bal vállról bal térdre, bal térdről bal lábra. Érzitek, hogy ugrándozik fel és le? És fel és le? Behunyt szemmel jobban érezhető. A legizgalmasabbak persze mégiscsak a meccsek. A foci öltözőben mindig egészséges lábszak terjeng, ez a férfi erőt jelképezi ugyanis. Mindenki szépen felhúzza a mezét,
Sejtelmes Péternek eredeti Barcelona pólója van, a hátán hatalmas Messi felirattal. Persze, mert ő a legjobb. Mármint nem Sejtelmes Péter, hanem Messi. A leges legjobb. És azért van ott a neve Sejtelmes Péter hátán, mert melengeti őt az a hatalmas tízes szám, és már is sokkal jobban focizik tőle. Márpedig Péternek nagyon is szüksége van rá, hogy jobban focizzon, mert a meccsek veszélyesek. Ezért aztán Péter és barátai tettek néhány óvintézkedést. Nevezetesen unták, hogy a labda össze-vissza elpattog, ezért belé varrattak egy pici csapágyat, amitől pontosan úgy csörög, mint a bolondok sipkája, és mindig hallani merre jár. Meg körbevették a pályát derékig érő deszkafallal, hogy ne kelljen mindig Laszti után szaladgálni, és a partvonalnál megállni. Továbbá az, aki el akarja venni a labdát, szól a labdát vezető játékosnak, hogy figyú, jövök! Nehogy összekoccanjanak. Ráadásul a két edző a pálya szélén folyamatosan kiabál, próbálja irányítani a játékot. Gól az sajnos ritkán esik, de akkor annál nagyobb az öröm. Sejtelmes Péter ezer hang közül is megismerni azt a sejtelmes zizegést, ami jelzi, hogy a háló halat fogott, mégpedig gól halat. Ilyenkor a közönség is üvöltözhet egy sort, mert különben néma csendben nézik végig a meccset, nehogy a focizókat zavarják a koncentrálásban. Sejtelmes Péterrel már többször előfordult, hogy betalált, hiszen ő vérbeli csatáregyéniség, aki 10 méterről megérzi a gól szagát, és éppen odaér, ahová oda kell érni. Hiába vagy ugyanis a legjobb gólvágó, a legpontosabb lövő és a legjobb fejelő, ha lemaradsz a passzról, ha nem állsz jókor jó helyen. Ugyanígy van ez, mint a szerelemmel. Hiába vagy a legjobb képű, a legvonzóbb, a legerősebb és leghumorosabb pasas, ha nem érsz oda idejében, hip-hop, lemaradsz a vonatról. Szerencsére Péter nem maradt hoppon, hiszen mindig odaért, ahova kell, akár fociról, akár szerelemről volt szó. Már pedig nagyon is szó volt a szerelemről. Péter ugyanis nem csak a dicsőség miatt szerette különösképpen, ha gólt rúgott, hanem mert ilyenkor felzúdult a szurkolók kórusa. És bár a szurkolók kórusa miatt egész jó meccs hangulat kerekedett, Sejtelmes Péter még csak nem is ezért örült különösképpen a hangorkánnak. Pétert abban a kórusban egyetlen hang érdekelte, egyetlen egy, amelyet ezer vastag férfi brummogás és karcsú női sivítás és vékony gyerekhurrázás közül is kihallott. Péternek megvolt az a szokása, hogy ilyenkor a pálya szélére ment, kihajolt a palánkon, és lehunyta a szemét, mint most ti mindannyian, és az a száj, amelyből az előbb az a senki máséval össze nem téveszthető hurrá felcsendült, nos, az a száj hozzáért Péter szájához. El tudjátok ezt képzelni? Ezt szoktuk csóknak nevezni. Azt a lányt pedig, aki a csók túlsó végén találtatott, Éltető Jankának hívták, és nyugodtan elmehetett volna katonának, mert olyan széles válla volt, hogy igazán szépen kifeszítette volna a vállapokat a zubbonyán. Nincs is nyomorúságosabb látvány, mint amikor egy katonának szinte nincsen válla, és csak úgy fityegnek lefelé a vállapjai szomorúan a semmibe. Persze, aki egész nap egy radar mellett ül, vagy kaszárnya portáján szunyókál, annak nincsen szüksége széles válra, ezt csak úgy mondtam. Éltető Jankának esze ágában sem volt katonanénit játszani, és a vállát sem dísznek tartotta, hanem használta, nevezetesen úszásra. Sejtelmes Péter nagyon szerette hallgatni, ahogy úszik Éltető Janka, és ahogy ezer közül megismerte volna Janka hangját, ugyanúgy ezer közül megismerte a karcsapásait is. Ennek aztán jó hasznát vette, mert amikor Janka versenyzett, Péter távolról is mindig meg tudta mondani, hányan járnak előtte és hányan mögötte. Janka és Péter, amikor éppen az egyik nem focizott, a másik pedig nem úszott,
Igencsak szívesen végig sétált a Duna partján, és bár óvatosnak kellett lenniük, nehogy elbotoljanak, idővel annyira megszokták az útvonalat, hogy már szinte fejből tudták, hol ütköznek akadályba, és hol kell vigyázniuk a biciklistákkal. Mindkettejüknek volt ugyanis már kellemetlen utcai kalandja, hiszen az emberek nem figyelnek oda, és sejtelmük sincs róla, milyen könnyen elveszíti valaki az egyensúlyát, és összezúzza, véresre horzsolja magát az aszfalton. Janka és Péter most is ott ballagnak a Dunaparton, mert Janka úszóedzésen volt, aztán megvárta Péter foci meccsének a végét, és most mind a ketten jól esően fáradtak, meg tiszták, mert le is zuhanyoztak. Frissen mosott hajukat nagyon könnyűnek érzik, mintha a szél bármelyik pillanatban lefújhatná a fejük búbjáról. Nem mintha túlságosan vágynának arra, hogy kopaszok legyenek. Egyik oldalon a folyó, másik oldalon az autók suhognak el mellettük. És tudjátok, miről beszélgetnek? Hát arról, hogy összeházasodnak, és majd gyerekük születik, aki elmeséli nekik türelmesen és rendesen a fényeket és a színeket, a formákat és a tükröződéseket, például az egész várost, amelyik most a Duna vizén tükröződik, vagy inkább trükköződik színesen, formásan és mozgalmasan. Gyerekük születik, és ha lány lesz, akkor Petrának hívják, mert az a Péter lány megfelelője, ha meg fiú lesz, akkor Jánosnak, mert az a Janka fiú megfelelője. Szóval a kicsi mindenképpen az ő nevüket viseli majd, csak éppen keresztbe. És ha kinyitja a szemét, látni fog vele pontosan úgy, ahogy ti is, ha most kinyitjátok a szemeteket. Én pedig akár be is hunyhatom, mert vége a mesének.

0: Kés mese. A konyha kredenc fiókjából égtelen csörömpörés hallatszott. Mégse kapta fel rá a fejét senki. Úgy látszik, a gazda nem törődött vele, ha a tárgyai rosszalkodnak, vagy meg se hallotta az ilyesmit, netán egészen mással volt elfoglalva. Aki viszont most betoppanna a bezárt fiókba, és miután Vaksin kihunyorogta magát, a beszűrődő kevéske fényben végre meg tudna különböztetni ezt-azt, az ugyancsak elcsodálkozna. Vad küzdelem zajlott odaben, no nem első vérig, inkább első szikráig, mert hiszen ebben a fiókban jobbára kések laktak. A kis húsmetélő és a nagy vajkenő hadakoztak egymással, szegecseik rémes elszántsággal villogtak a sötétben. A húsvágó fürgébb volt és élesebb, ide-oda szögdécselt, cikázott, a vajkenő pedig aféle nagyáruházban készlettel együtt vásárolt műanyagnyelű kés létére, csak hegye nincs pengéje hosszában és reszelős élében bízhatott. A vas csattogását a közönség tetszés moraja és biztatása kísérte, köréjük gyűlt ugyanis a fiók apraja nagyja. Ahogy a két kés kezdte elveszíteni a fejét, a küzdelem mind ádázabbra fordult. Most már cseppet sem kímélték egymást, vagdalóztak élével, fokával, találomra, dühösen és kimerülten.
1: Elég, a párbajnak vége, kiáltott érces hangon a brutális kenyérszelő, és hatalmas, széles, fogazott pengéjével, melyen a Stainless Steel felirat díszlet, nyomatékul a küzdőfelek köré csapott, mire azok két felé rebbentek. Mondtam, hogy csak játék, ereti, nekiestek egymásnak, mint a tóta vadkörtének. Épp csak, hogy ki ne mondjátok itt nekem egymás nyelét, hogy az öreg ördög csipkézze ki az ilyenek élét. Ha így megy tovább, beszüntetjük a vívást, felőlem mindenkit megehet a rozsdás unalom.
2: Én nem rozsdásodom, még ha unatkozom se,
0: vetette közbe harciasan a kacifántos zsebkés, és kihívóan megpendült, mintha nem tudná mindenki, hogy pengéje több rétegű acélból, nyele meg egzotikus fából készült. De mert nem egyszer, s nem kétszer hallgattak már végig tőle efféle hetvenkedéseket, még csak rá se legyintettek, egyik fülükön be, a másikon meg ki. Csak a boros leányka szíve kezdett hevesebben dobogni. Új volt még a fiókban, amúgy is tévedésből keveredett ide, és egyszerű cicoma kedvelő fehér cseléd létére a kacifántos bizony tetszett neki. Tetszett a hányavetén villogó pengéje, a hegyke hegye, az egzotikus nyele és a cifra szegecsei csak úgy, mint a végére domborított aranyló részkupak. Vagyis tetszett neki a legény egészben, ahogyan volt. Ilyen husztáról álmodik minden boros leányka. Olyan, mintha skatujából húzták volna ki. Mellesleg onnan is húzták elő egy ajándékos dobozból. A gazda akkor kapta édesapjától, amikor jogász doktorrá avatták az egyetem fényes aulájában.

sem szóltak a kenyérszelőszemre hányásaira. Nem annyira a szégyen szegte szavukat, egyszerűen csak levegőhöz sem jutottak, szurkolóiktól körbevéve lihegtek a fiók két átelleni sarkában. Magukban persze erőst fogadkoztak, hogy egyszer még kiköszörülik a csorbát, mert hiszen még ebben a sötétségben is napnál világosabb volt, hogy semmire se jutottak egymással. A meccset csak úgy lehet igazságosan eldönteni, ha a bíró döntetlent hirdet. Márpedig a kenyérszelő igazságos bíró, ítéletei pedig annál is kevésbé megfellebbezhetőek, mint hogy fogazott pengéje 30 centi hosszú, fogai közét pedig irgalmatlanul megedzették valaha, s élüket az évek során felszelt sok-sok mázsa kenyér egyáltalán nem kezdte ki. Nevét is onnan kapta, hogy egészben mélyen belevágott figyelmetlen gazdája ujjába, aki dühöngve vágta be a fiókba, és brutális szerszámnak nevezte. A gazda mentségére legyen mondva, haragja épp hogy fellobbant, már is kihúnyt, még aznap este bekötözött ujjal újra használta a kenyérszelőt, s utána, mint egy bocsánatkérésképpen, végig simította a pengét. Végül is melyik kés tehet róla, hogy éles, és milyen kés lenne az, amelyik nem tud vágni? Hát például vajazó fakés. Volt belőlük vagy egy tucat, a gazda szórakozásképpen maga faragta őket, s ami bosszantóbb, természetesen hol másut kötöttek volna ki, mint ebben a fiókban. Mondanom se kell, a rendes kések mind torkig voltak ezekkel a pengétlen, otromba fickókkal, akik alig szóltak valamit, s azt is közösen tették, mint valami fahangú szavalókórus. Most például, mikor a késes fiók vezére a kenyérszelő újfent szólásra emelkedett, és minden esti szokásához híven körbekérdezte a jelenlévőket, ki mit látott a nap folyamán odakünn, a kinti világban, a fafejűek már is egymás hegyén hátán odatolongtak. Vajazott, vajazott, vajazott, kiabálták lelkesen. Jól van, jól, a reggeli zsemlét tudjuk, én szeltem ketté. Legyintett a brutális kenyérszelő, mert ez a jelenet bizony minden este megismétlődött. Nagyobb meglepetés volt, hogy az aprító jelezte, ő is tud valamit. Délután zöldséget pucolt, répát, karalábét, paprikát, paradicsomot, fel is aprózta salátának, hagymát nem tett belé. No fene! Mormogta maga elé hökkenten még a vénséges disznóölő is, pedig ha valaki, ő aztán nem volt egy szószátyár alak. Pengéjét homorúra koptatta a sok széttrancsírozott malachúsa, csonnyelét homorúra vájt a sok bütykös böllér hüvelykúj fogása. Inkább egy kés emléke volt már, mint sem valódi kés, ám senkinek meg se fordult a fejében, hogy gúnyolódjék rajta. Tudták, a kenyérszelő kegyetlenül megtorolná a disznóölő rovására esett legkisebb tiszteletlenséget is. Az öregnek voltak éppen nem is itt volt a helye köztük. A gazda, míg a szüleinél lakott, íróasztala fölé szegezve tartotta a véncsorba élőt, amely bizony ott forgott már ükapja, dédapja kezén is. Itt a saját lakásában is azt tervezte, hogy a konyha falának ékessége lesz, de aztán olyan dolgok jöttek közbe, amelyről a hűséges kések akkor se szívesen beszélnek, ha szikrát csiholnak belőlük. Eleinte ugyanis a gazda jókedvű volt, polcokat csavarozott, képeket tett a falra, csinosította a lakást, mert volt kinek. A kis menyasszonya rendszeresen nála vacsorázott, és a gazda kedvel készítgette a finom salátákat a hús mellé, melyet a lány sütött a vacsorához. Aztán történt valami, és a kések azon vették észre magukat, hogy a mutatós nagyáruházban vett készlet késeit, villáit az ember hét számra elő se veszi, kanállal habzsol be minden ételt, már amikor egyáltalán itthon eszik. Jószerivel egy valaki látta csak közülük rendszeresen a napvilágot, a dugóhúzós halasbicsak. Gyerekkorában egy vásárban kapta még őt a gazda, s bár a szegei már lazulgattak, éle meg jóvá tehetetlenül elvásott, egy valamire mégiscsak alkalmas maradt. Boros üveget bontott, mihelyt a fickó hazaérkezett,

0: lerúgta a cipőjét, és a tévé elé leülve zoknis lábát a dohányzó asztalkára tette. Ahogy a halas beszámolt róla, gyakran ott aludt el, őt is az asztalon feledve, a villódzó képernyő előtt, és onnan cíhelődött reggel, munkába menet, borostásan, zúgó fejjel, mosdatlanul és rosszkedvűen. Így aztán senki se csodálkozott, mikor a kis halas beszámolt róla, hogy a gazda megint bort bontott.
1: De most nem olyat, és nem úgy,
0: fűzte hozzá sietve az egykori vásári portéka.
1: Ezt meg hogy értsem? Vonta volna össze a szemöldökét a kenyérszelő, ha lett volna neki.
0: Úgy, hogy másféle bor volt, épp csak belészippanthattam, de finom volt és fűszeres illatú. Látszik, hogy a gazda gondosan választotta, és nem is esett neki rögtön az üvegpohárral, mint általában. Talpas poharat hozott, kiöntött belé egy kortyot, hosszan gurigázta, az ablak fényébe tartotta, szimatolgatta, és ráérősen cseppenként szürcsölte ki. Utána meg dugó nélkül a konyhaasztalra tette a palackot.
2: Világos, sambrézni akarja,
0: kottyantotta közbe a kaci fántos büszkén, hogy végre villoghat egyet. És most tényleg várakozólag fordult felé a fióklakók serege, pedig amúgy rettenetesen unták már a felvágós természetét.
1: Az meg micsoda? Magyarázd meg, kérlek,
0: mondta a kenyérszelő, aki sosem élt vissza a tekintélyével, és sosem tett úgy, mintha tudná azt, amiről fogalma sincs. Most egyenesen kenyérre lehetett volna kenni, már ha késről szólván ez nem tűnne merő képtelenségnek.
2: Szíves örömest,
0: fuvolázta a kacifántos, váratlan sikerétől megrészegülve. Kérlek szépen, a jó vörös bort fogyasztás előtt célszerű kivenni a hidegről és levegőztetni, míg a hőmérséklete meg nem közelíti a szobáit. Így adja ki ugyanis magából a legtöbb zamatanyagot. Az elnevezés a francia chambre, vagyis chambre szóból ered, ennek a latin őséből, a kamerából származik például a mi kamra szavunk is.
1: Na hát, álmélkodtak a fiók beliek, és kicsi lelki furdalással arra gondoltak, mégiscsak meg kellene becsülniük ezt a nagy tudású férfiút, ha már közéjük vetette a sorsa, akármilyen kikent kifent, izgág a piperkőc is amúgy.
0: A kacifántosnak azonban volt egy hibája. Nem bírta idejében abba hagyni a beszédet.
2: Már most, amikor én a diplomaosztó utáni banketten a csillár csilingelő fényében csillogva az intarziás vendéglő asztalon hevertem, a meissen-i porcelán tányér és a metszett pohár különbeket is meséltek nekem, ami például a vadas ételeket illeti, nem tudom, tudjátok-e, hogy pácolás után bükfa forgács füstjében célszerű meglengetni a hússzeleteket, és délies, gyümölcsös aromájú vörösborba áztatott asztalt szilvával.
0: A kacifántos ekkor rádöbbent, hogy már senki se figyeli, mit mond. A kések egyre pusmognak, zümmögnek és türelmetlenkednek.
2: Ezt a bugris bandát, gondolta sértetten, folyton a saját kis piszlicsári ügyeikkel meg ezzel a kis jogtudorral vannak elfoglalva, csak azért, mert ő a gazdánk.
1: Disznók elé a gyöngyöt.
0: Ám tovább nem jutott a gondolkodásban, mert észrevette, hogy egy gyöngyházfényű tekintet elbűvölten tapad rá. A boros leányka volt az, és most fürgén közelebb is gördült a zsebkéshez.
2: Nem folytatnál, kedves kacifántos úr? Engem szörnyen érdekel az ilyesmi, egészen izgatott lettem tőle. Világ életemben elegáns életről álmodtam, és fiatal koromban...
0: sütötte le a szemét szemérmesen.
1: Parbleu, hiszen ön most is szemtelenül fiatal...
0: támadt fel a kacifántosban a gavallér, és földig hajolva lovag módjára kibecsattantotta a pengéjét.
2: Amúgy a nevem Boros Leányka,
0: tette hozzá a hölgy, és pukedlizni is próbált hozzá, ami bizony nem könnyű, ha az ember leánya deréktól lefelé egy jókora parafadugóban végződik.
2: Teljes nevem Zsebkés de Zsönör Kacifánt,
1: de szólítson csak Zsebinek, így hívnak a barátaim. Damaszkuszi pengén mind a 150 rétege a kegyed rendelkezésére áll. Húzta ki magát a lovag, s még kezet is csókolt volna, ha leánykának lett volna keze, s ha nem fél tőle, hogy felsebzi az ón ötvözetet, melyből a kis hölgy készült. De kérem, lépjünk egy lépést odébb, mert elviselhetetlen ez az alpári lárma. Azzal finoman odébb tessékelte a leánykát, aki elragadtatottan követte lovagját, s ha fiók oldala határt nem szab, követte volna akár a világ végére is. Az egyik sarokból eközben váratlanul előlépett a kis húsmetélő, akiről már meg is feledkezett a társaság. Eddigre kifújta magát, és mindannyiuk meglepetésére újabb részlettel állt elő. Hús darabolt, mégpedig filézett pulyka mellett, beszórt a fűszerekkel is, olívaolajat, bor, citromlevet és mustárt locsolt rá, aztán félretette pácolódni. Általános megdöbbenés uralkodott el a fiókban. Széltében hosszában nagy penge csattogással, nyíl dobogással vitatták a váratlan eseményt, a húsmetélőre nem is figyelt már senki, pedig szomorkásan még azt is hozzátette. Szégyen ide, szégyen oda, gyerekek, az előbb egy kicsit kicsorbultam. Igazából most meg kéne engem köszörülni. Félek, hogy a gazda félre tesz, mert húst azt aztán nem lehet akármivel vágni. Nagyot sóhajtott, mint aki úgy is a falnak beszél. Pedig nem így volt. Az egyik fakés sündörgött oda hozzá, és így vigasztalta. Sose búsulj, jó kemény bükfából vagyok, faragj meg egy kicsit, csak óvatosan, és már is jobban leszel. Nem olyan ugyan, mintha köszörülnének, vagy megfennének legalább, de azért valamit mégiscsak segít, kicsit lesimítja a sorját. A húsmetélő megindultan nézte a fakést, és azt gondolta, kár volt olyan sommásan megítélni szegényt, a szíve legalábbis, úgy látszik, még sincs fából. Kicsit farigcsált rajta, lehasított egy-két szálkát, forgácsot, és tényleg sokkal jobban érezte magát. Nem mintha az éléről eltűnt volna a csorba, de legalább tudta, hogy nincs egyedül. Mindeközben a fiók élete még inkább felbojdult. Új hős tűnt fel a színen, mégpedig a húsmetélő iménti ellenfele, a nagy vajkenő, és még az előbbinél is megdöbbentőbb bejelentést tett. Ho-ho! A készletből hiányzik két kés és két villa, mégpedig a szebbik fajtából. A szebbik készletet a gazda különleges alkalmakra vásárolta, s legutóbb akkor használta darabjait, mikor a kis menyasszony nem tűnt még el a színről. Juhé! Rikkantotta el magát a kenyérszelő, akinek pedig igazán nem volt szokása holmi duhajkodás, azzal karon kapta a habverőgép egyik közelben álló villáját, és dévaj táncra kerekedett vele. Nem volt nehéz dolga, csak a ritmust kellett eltalálnia, hiszen a szoba felől egy ideje kellemes zeneszó hallatszott. Példáját követte a fiók apraja nagyja, még a disznóölő is komótosan, nagyapósan mártogatta egy serdületlen halkés oldalán. Csak úgy zörgött, nyikorgott a kredenc, aki a maga részéről szintén nem volt mai csirke. Egyáltalában csirke sem volt soha. Úgyhogy méltatlankodott is a zenebona hallatán. Ropták mindaddig, míg teljesen ki nem fulladtak, és szédülve, csengő füllel, zúgó fejjel sorba le nem rogytak a fiók aljára. Képzeletükben megjelentek a közeljövő virágos napjai, mindegyikük látta, mint a gazda hívására fürgén előpenderül a helyéről, a kenyérszelő szeletel, a húsmetélő metél, az aprító aprít, a halasbicsak palackokat dugaszol ki, a vajazó pedig csak keni-keni a vajat egy eljegyzési lakom a végtelen sok szendvicséhez. Még a torta lapátnak is akadt álmodozni valója, s ő természetesen emeletes tortát álmodott magának, 20, 30, 50, vagy ki tudja, akár még 100 szeletest is. Nincs is szebb dolog, mint... Zárta volna szokása szerint tanulsággal a napot a kenyérszelő, azonban hirtelen elharapta a szót, hallgatásra intette társait, és hegyével a fiók sarka felé bögdösött. Ott látták szorosan összebújva a kackiás zsebkést és a boros leánykát. A zsebkés mesélt, mesélt, a leányka hallgatta, hallgatta, és az egész fiókból most először senkinek sem volt kedve kinevetni a kackiás nagyhangú szónoklatát. Mindannyian csak mosolyogtak és mosolyogtak.

hó folt mese. Olvadt a hó, sütött a nap, vagyis, hogy éppen fordítva, sütött a nap, olvadt a hó, ugyanis nem olvadt volna, ha nincs előbb napsütés. A fekete rigó kiszemelte magának az egyik utolsó hófoltot, odaröppent, és a tetején illegett-billegett, csőrével, lábával beletúrt, mint valami kásába, fütörte jobbra-balra, csak úgy röbdösött és sziporkázott a sok csillám. Jó volt még utoljára megmártozni ebben a száraz vízben, amely csiklandozta, frissítette, finoman benedvesítette a tollait. Már most arra gondolt, milyen jó lesz majd száradni, pislogni a napon, ringatózva valamelyik egészen vékony és rugalmas ágacska végén, az új kölyök rügyek közt, melyek kíváncsian kidugták már zöld fejecskéjüket itt is, ott is a napvilágra. Aztán játékból kitalálta, hogy a hófolt alatt nagy kövér pajor rejtőzik, s most másik három éhenkórász rigótársával együtt versenyt ásnak utána. Aki megtalálja, az felröppenhet vele a fészer tetejére, és istenesen belakmározik a szűkös téli napok után. Kotort hát, mint a güzű, mint a motolla, mint a cséphadaró, vagy mint egy megvadult fúrógép. Hé, ne olyan hevesen, jusson holnapra is! A rigó csodálkozva nézett föl, senkit se látott, csak a szél szaladgált kergén fütyörészve, meg az ágak bólogattak, mintha tudnának valami okosat. Elárulnád, hogy ki a csuda vagy, és hol talállak? Szólalt meg végül. Ej, hát te szélkelep, én vagyok a hófolt. Itt vagyok alattad. Most juggatod teljesen széjjel a hasamat. Jézusom, nagyon fáj! Ugrott félre ijedten a rigó, mert sok mindent lehetett rá mondani, de hogy ne lenne jó szíve, azt éppenséggel nem. Fájni nem fáj, de ha így folytatod, hamar elfogyok. Ne haragudj, nem tudtam, szabadkozott a rigó. Nem tesz semmit, turkálj nyugodtan, bátorította a hófolt. A világért se, magam sem örülnék, ha valaki a hasamban vájkálna. Az nem ugyanaz, mondjuk inkább, mintha picit megnyesnék valamelyik tolladat. Az azért más, mintha megkopasztanának. Másnak más. Tényleg nem fáj? Nem igazán. Olyan, mint mikor a tollaidat borzolja a szél. Az tényleg nem vészes. Majd óvatos leszek. Pompás. Az a lényeg, hogy ne nagyon szórd le rólam a havat. Máskülönben magam is kíváncsi vagyok, mi van alattam. Alattad? Hökkent meg a rigó. Igen, amikor a testvéreimmel lehullottam, valamit betemettünk, de későn érkeztem, már nem láttam, mi az. Nekik meg nem lehet hinni, az egyik azt mondta kis mozdony, a másik azt, hogy műanyag teknőc, a harmadik meg, hogy befőttes üveg fedője. Ami azt illeti, gyerekek laknak itt, úgyhogy ezek közül bármelyik lehet. Egy biztos, tette hozzá a hófolt, az a valami piros. Ebben mindegyet értettek. Ezen nem újjék, vidult fel a rigó. Ásatásban olyan profi vagyok, mint egy okleveles régész. Azzal neki is látott, és roppant óvatosan addig szurkálta a havat, míg egyszer csak valami kemény koppant a csőre alatt. Hurrá! Csillant egyet örömében a hófolt. Ezt az egyet akartam még tudni, mielőtt elolvadok. Elolvadt, szomorodott el a rigó, arra gondolva, milyen nehéz barátot találni, s most tessék, ezt a friss barátját is elveszti majd. Fel a fejjel, hé, csak az égbe megyek fel. Ha látsz egy felhőt, integes neki, lehet, hogy én vagyok. Nagyot nem tévedhetsz, az összes a testvérem. A rigó erre a gondolatra virgoncabban ásott tovább, és a lelet, egy csillogó kis homokozó vödör, hamarosan vigyorin állt a napon. Hú, de erős ez a fény, rémes melegen van.
törölgette a hófolt gyöngyöző homlokát. De ennek a vödörnek örülök. Milyen szép piros. Jól mutat a fehér szoknyám közepében. Igen, és ha elolvadt, itt marad nekem, és gyűjti az esővizet. Így sose fogy ki az innivalóm. És mindig eszembe juttat téged. Röppent fel izgatottan a Rigó. Mire visszajössz, lehet, hogy már nem leszek itt. Kiáltott utána a hófolt. De ne feledd, csak nézz fel az égre.

0: a bábok között elaludt a hangya. Szél a bábokat most elnefúnt, különben jó az is. Kis fáradt fejét csillámokra hajtja, és alszik véle csepp árnyéka is. Egy szalmaszállal fölkelteni szépen. De jobb, ha már indulunk haza, erősen beborult. A bábok között elaludt egy hangya, és hopp, egy csepp már a kezemre hult.
1: Mit beszél a tengelice? Azt mondja a tengelice, cipit lőrinc, cipit lőrinc, gyaf, gyaf, gyaf. Tengelice fönn a fán, ilyen pici dal után miért mondod, hogy gyaf, gyaf, gyaf? Pici madár vagyok én, pici nótát tudok én. Cipit lőrinc.
2: Rádió Fró. A 1.5 MHz.
3: Milyenek vagyunk?
4: Ilyenek vagyunk.
5: Milyenek vagyunk?
6: Ilyenek vagyunk.
7: Ilyenek vagyunk.
8: Mi ilyenek vagyunk.
3: Jó reggelt kívánok, itt vagyunk a Hungaros stúdióban ma reggel, és Vaspannit köszöntöm, nem vagyok egyedül, ugyanis ma a Milyenek vagyunk sorozatunkat folytatjuk, ahol olyan Felső-Ausztriában élő magyarokkal beszélgetünk, akiknek az útja valahogy ide keveredett. Panni tanítónő, tanárnő, javíts ki.
9: Ez egy kicsit összetett, de igen, elvileg angol tanár.
3: Angol tanárnő, Quebecben is éltek, és ilyen körülményes, kalandos módon Linzbe kötöttek most ki egy pár hónapja. Úgyhogy üdvözöllek, Panni, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
9: Én köszönöm a meghívást, jó reggelt.
3: Jó reggelt. Panni, mesélj magadról. Hogy jutottatok ide? Azt hiszem, szerintem ez a legizgalmasabb itt az egész történet. Igen, pont ide Linzbe.
9: Linzbe tavaly szeptemberben jutottunk, illetve akkor kötöttünk ki itt, Quebecből, Kanadából, ahova pedig Budapestről mentünk, nekem francia a férjem, és egy nemzetközi vállalatnál dolgozik, és ennek révén először mentünk Quebecbe, ami ugye egy francia nyelvi terület, majd onnan jöttünk vissza Európába, és így lett Linz. Ez végig cégen belüli mozgás volt, úgyhogy ő meg viszi magával a kis pereputyot.
3: Így. A kis pereputy most mit akar?
9: Kis pereputy, ez két kislányt, illetve hát az egyik, most ezt meghallja, inkább nagylány, a másikuk még elég kicsik. És így négyesben utazgatunk.
3: Utazgatunk. Mennyire nagy kihívás egyébként a költözés gyerekekkel, és így családdal, és ilyen gyakran, vagy most milyen gyakoriságról beszélünk?
9: Ez 4 év volt Quebecben, tehát igen, most ez a 4 éves periódus egyelőre előre látható, aztán majd meglátjuk, hogy itt meddig maradunk. Hát kihívás, de meg lehet oldani. De azért de nem egyik napról a másikra, inkább nem is egyik hónapról a másikra dönti el az ember, hogy szedi a teljes sátorfát és pereputyot, és akkor neki jár. Mert azért ez egy transatlanti költözés volt odafele is, visszafele is, tehát ezt meg kellett szervezni, össze kellett pakolni, ki kellett számolni, mi éri meg, mi nem éri meg, és akkor nyilván ez nem egyik napról a másikra megy, és hát ezek a mozgások, ezek mindig nehezek, mert mindig össze kell szedni a papírokat, ide megy az ember, oda megy az ember, feltételeket szabni, iskolát találni.
3: Na igen, pont ezt akartam megkérdezni egyébként, hogy mi minden kell ehhez? Tehát, hogy mi minden szükséges ahhoz, hogy az ember Linzbe költöző most egészen konkrétan, mert most ez a legfrissebb élményed, igen. Ugye?
9: Hát ez attól függ egyébként, hogy honnan költözik ide az ember, de mivel magyarok vagyunk Magyarországról, olyan nagyon-nagyon-nagyon sok minden azért nincs szükség. Mert sokkal bonyolultabb Európán kívülről költözni, illetve az Európai Unión kívülről költözni, mert oda sokkal több feltételnek kell megfelelni. De így is azért nem egy egyszerű dolog ez itt Ausztriában a bürokrácia miatt, de amúgy alapvetően nincs semmi nagyobb dologra szükség, csak el kell intézni a papírokat, ami azért egy kis időt Uh-huh. Nyilván elvesz az ember életéből, de azért nem olyan nagyon bonyolult. Viszont azért költözést meg kell szervezni, meg tényleg lakást kell találni. Tehát itt a lakás az nagy kihívás, de uh-huh. szerintem egyébként most az mindenhol nagy kihívás. Nem hiszem, hogy bárhova mennénk, sokkal egyszerűbb lenne a lakáskeresés.
3: Most belemegyek igazából, azt hiszem a részletekbe azért jó. is vagyok kíváncsi, mert hát ha valaki olyan hallgatja, aki éppen ezen gondolkodik, hogy elköltözne ide Felső-Osztriába vagy Linzbe, hogy fogjon neki? Tehát, hogy például te hol kerestél lakást?
9: Hát nekünk az a nagy előnye van ennek az egész pereputtyos költözésnek, hogy egy cég mozgat minket, hogy azért nekünk van egy idő, amiben mondjuk az én férjem el tud jönni, le tud kap egy szállást, és akkor onnan tud keresgélni. Uh-huh. Tehát azért ez a legegyszerűbb, az mindig a helyszínre, hogyha egy mód van rá, most Magyarország 4 óra vonatozásra van, ami egy rettentő nagy előnye Linznek, hogy csak fölül az ember a vonat, hogy leszáll a vonatról.
3: Jó a vonat közlekedés,
9: igen. Hogyha Budapestről van szó, 2 óránként jön a vonat, és akkor ez egy nagyon kényelmes üzlet így, hogy meg lehet ezt könnyen oldani, és akkor ezért mindig mindenhol akár, de most ez még messzebb itályakra is vonatkozik, a legegyszerűbb azért mégiscsak helyben keresni. De előtte érdemes mindig körülnézni, uh-huh. most amennyire emlékszem, a Wilhelmenen lehet körbenézni, hogy kb. Milyenek az árak, uh-huh. és akkor utána pedig alapvetően az ingatlan ügynökök azok, akik ezt intézik itt, uh-huh. bár amennyire hallottam, ez megváltozik, és most már nem feltétlenül lesz ez az ingatlan ügynökös dolog, hogy le kell nekik adni, nem tudom, mert ugye azért ez sok pénzbe kerül.
3: Igen, itt az ingatlan ügynökök úgy működnek, hogy egy 2-3 havi províziót fizet nekik az ember, ami azt jelenti, hogy azt a pénzt az ő munkájukért. Tehát a lakás bérleti díjának a
9: 2 vagy 3 hónapnyi
3: bérletét nekik az ő zsebükbe adja, csak azért, mert ő megtalálta nekik, megintézi nekik ezt a lakást, és még erre szokott rájönni a kaució, amit ugye nyilván visz, ami ilyen 2-3 hónap igen. szokott lenni, szintén bérlőtől vagy...
9: Tehát ami kell, az a pénz a zsebben ott legyen, ha egy mód van rá. Uh-huh. Tehát ez a legelső a lakás keresés előtt, hogy azért legyen egy keret. Meg lehet oldani anélkül is. Vannak lakások, ahol nincsen ez az ügynöki díj, uh-huh. de azért a többsége ott van.
3: Igen.
9: Bár, ahogy mondtam, én azt hallottam, hogy ez változni fog, de ennyire, én nem tudok németül, hogy ezt meg tudja mit élni, hogy mennyire...
3: Nem majd arról, akkor majd utána nézünk és beszámolunk.
9: De egyébként nem annyira bonyolult, csak mi rosszkor jöttünk, mert hogy augusztus elején érkezett a férjem, ami ugye az abszolút uborka szezonja ennek a lakáskeresésnek, gyakorlatilag nincs semmi a piacon. Uh-huh. Ami van, ez pedig hát eléggé nem feltétlenül az igényeknek megfelelő, uh-huh. de azért végül csak sikerült. De nem a lakáskeresés, ez nyilván az első pontja ennek uh-huh. az egésznek, főleg azért, mert ugye be kell jelentkezni.
3: Igen,
9: itt Ausztriában ez az alap, hogy akkor ha csak akkor lehet bármit elintézni onnan kezdve, de a bank számlaszámtól a letelepedési papírokig minden, iskolabeiratkozás, bármi, ott ha nincs lakás, vagy egy bejelentett lakcím, akkor nincs semmi.
3: Igen, tehát ez a lakhely bejelentő igen. és a lakcím, ez nagyon fontos.
9: Úgyhogy érdemes azért interneten nézegetni, de én soha senkinek nem szoktam azt javasolni, bármelyik országba is költözzön, hogy interneten távolról béreljen lakást, mert annak anyukám szoktam mondani, lehet véres a torka, mert nyilván nem tudja az ember úgy megnézni a lakást, és belátni a tereket mondjuk egy ilyen zoomos körbevezetésen, mint hogyha ott van, és megnézi többször, és kinyitogatja az ajtókat. És...
3: Hát meg nyilván nem csak a belsője számít, ugye, mert hogy az ember gyerekkel is költözik, például nálam is nagyon fontos volt, hogy mi van kin. Tehát, igen, hogy ott megy el a villamos, vagy mögöttünk egy park van, vagy persze. kilát be a lakásba, kilakik alattunk például, ugye én 3 gyerekkel kerestem hát lakást, és rögtön olyat
9: milyen
3: kerestem.
9: Milyen minőségű a padló, ropogja a lábam alatt, vagy sem. Igen, tehát ezek számítottak főleg, hogy Kanada után ott olyan rossz minőségűek a házak, tehát még a legjobb minőségű lakás is szinte teljesen áthallásos, mert uh-huh. hogy fából épül minden.
3: Uh-huh.
9: És nem egyébben vastag nagyon szigetelt rétegek, tehát nincs nagyon sok szigetelés azokon a lakásokon, uh-huh. mindegy rettenetes, mint tényleg mindent hallani, amit a szomszéd csinál, nagyjából egymáshoz igazítottuk a kis életünket, amikor jobb szomszédjaink voltak, igen, tudjuk, mikor keltél fel, akkor úristen, most már elkések a munkából, de tehát mi Nekünk az nagyon fontos volt, hogy most egy pár év pihenő legyen ebből a totál áthallásból. Uh-huh. Hát nyilván ezt is úgy tudja az ember megoldani, hogyha megnézi, hogy milyenek a falak. Igen. Vagy akkor megy napközben, megy, amikor otthon elmegy napközben, megnézi, mennyire meleg a lakás, hogy jön a nap, aztán elmegy este megnézni, hogy milyenek a zajok körülötte. Uh-huh. Megnézi, hogy milyen a forgalom, mondjuk mi a piac közelében lakunk, egy piacnapon, mennyire forgalmas az utca, mennyire zajos. Uh-huh. Mikor zárnak a kocsmák a környéken.
3: De ilyen, pontos, igen.
9: Mert hogy egyébként Linznek egy nagyon nagy, szerintem nagyon nagy előnye vagy bája az, hogy itt még vannak ezek a helyi, ilyen kerületi sajátosságok, hogy minden utcában van egy kis kocsma, vagy minden másodikban, ahol tényleg csak a helyi erők gyűlnek össze, ami egy nagyon kedves dolog, de mondjuk, ha ezt éjszaka kettőig csinálják dolgizni, akkor hajnali.
3: Azt nem lehet, képzeld el, hogy tízkor itt.
9: Igen, tízkor be kell zárni. De hogy ezt így az ember azért néz, hogy és utána kimaradnak-e még az utcán, és uh-huh. Tehát az ilyeneket azért érdemes az embernek így egy kicsit így végig gondolni, meg nyilván megismerni az ilyen szabályokat. Hogy uh-huh. És akkor tízkor be kell zárni a teraszoknak. Ami uh-huh. egy nagyon nagy előny, mert egyébként állati hangulatos, hogy ott lent dorbézolnak a helyiek, csak aztán a gyereknek el kell aludnia, és mondjuk az utcára néz a hálószoba. Tehát ilyeneket azért fel kell mérni.
3: Uh-huh. És mi volt aztán a következő? Tehát volt a lakhelyi bejelentés, és a lakcímkeresés, hogy...
9: Előtte volt nekünk az iskola, de azért, mert mi a nemzetközi iskolába irattuk be a gyerekeket, uh-huh. tehát ott ez nem volt ez, de ezután jönne nyilván az, hogy az ember elvándorol a helyi iskolába, és beiratja a gyerekeket. Uh-huh. Szerintem legalábbis ez a következő. Bankszámla szám, az ahhoz tényleg mindenhez kell, ez be kell jelentkezni, megvan a cím, akkor elvisszük a polgármesteri hivatalba, uh-huh. szépen megkérjük, hogy kapjunk helyette egy papírt, hogy itt lakunk, ezt alá kell iratni nyilván előtte a tulajjal, ami néha nagyobb kihívás, mint az ember gondolná, és akkor utána megvan ez a papír, aminek mi is a neve?
3: Meldecettel.
9: Köszönöm, nem tudom jól kimondani, és akkor utána megynek ezek a bank, mi van ott, iskola, és szerintem körülbelül ennyi, mert utána 4 hónapig pihi, uh-huh. mert 4 hónapos az a határidő, amivel be kell Európai Uniós állampolgárként be kell jelentkezni, hogy mi akkor itt tartósan szeretnénk letelepedni. Uh-huh. Tehát amennyire tudom, ha valaki munkanélkül érkezik, tehát nincs egy munkaszerződése, akkor ez a 4 hónap az, ami alatt illik munkát találni.
3: Uh-huh. És hogyan ez egy egészségügyi biztosítása a nálatok például?
9: Hát ez...
3: Mert hogy ugye az is még egy ilyen következő történet, mert...
9: Nálunk, mivel hogy a cég intéz nagyjából uh-huh. mindent, ezért ebben én annyira nagyon nem vagyok kompetens, de van. Tehát, ja, hát igen. Tehát akkor ezzel a bejelentkezéssel kapjuk ezt a zöld kártyácskát, ami a 4 hónap után történik meg. Ez mondjuk így a koronavírus alatt elég macerás volt, mert nekünk pont akkor esett a 4 hónap, mikor újra elkezdődtek ezek a
3: lezárások.
9: Nagyon klassz kis lezárások.
3: Igen, mert hogy tegyük hozzá, hogy 2021 igen. augusztus a szeptember az még bőven a pandémia.
9: Igen, akkor még nyugi volt, csak mire időpontot kaptunk, mert hogy nagyon-nagyon el vannak havazva és le vannak maradva, uh-huh. Amennyire tudom, még most is hozzák be a lemaradásokat. Uh-huh. Mi november végére kaptunk időpontot.
3: Wow.
9: És hát az pont beleesett az első. Tehát azt hiszem, hogy mi pont az első lezárásos hétnek az elején voltunk benne. Tehát akkor az már önmagában is olyan volt, hogy attól tartottunk, hogy mondják az időpontot, akkor várjunk még 4 hónapot.
3: Ó, Istenem.
9: És akkor beadtuk a papírokat, na ott meg kell jelenni a gyerekekkel, amit mi nem tudtunk, tehát be kell mutatni szó szerint a gyerekeket, hogy uh-huh. tényleg léteznek, nem voltak ott, úgyhogy mondták, hogy ma mutassuk be a két gyereket akkor, amikor megyünk a papírokért, ezek így ebből a szempontból rendesek voltak, meg tényleg állati segítőkészek, de ez nagyon sok, tehát ez is egy délelőttöt elvet, uh-huh. mert nem beadjuk a paksamétát, aztán majd visszakapom, uh-huh. hanem ott kell ülni és nézni, ahogy uh-huh. a hölgy beviszi az adatokat a rendszerbe, ami így számomra értetetlen volt, egy másik külföldi országban való tartózkodás után, hogy ezt így személyesen kell intézni. És akkor onnan vártunk, azt hiszem, hogy hát egy bő 2 hónap volt, és még nem kaptuk meg az egészségügyi kártyánkat.
3: Aha.
9: De a számot megkaptuk azonnal, tehát azért tehát nem azonnal, de egy
3: szám
9: héten
3: van, amit be tudsz diktálni.
9: Igen, és
3: tehát a biztosító
9: kódunk
3: szám
9: van. Aha. A gyerekek megkapták, mert ők, nekik nem kell fénykép.
3: Jó,
9: és
3: igen.
9: Ezért ők azonnal megkapják, de nálunk valami fényképes. És rendszerátállás van, ha jól tudom, tehát az osztrákoknak is be kell vonulni a fényképes igazolványt kikérni, úgyhogy ilyen jó kis tolódások vannak jelenleg. Tehát idő és türelem, még ezt kell hozni Magyarországról az embernek.
3: Viszont ezt tegyük hozzá, mert szerintem ez egy nagyon fontos adalék, hogy itt viszont a bürokrácia itt is van, nem azt mondom, hogy nincs, viszont itt az emberek segítőkészek a másik igen. oldalon is. Tehát igen. nem azt érzem, én legalábbis, nem tudom, hogy neked mi a tapasztalatod, hogy még ha tényleg egy délelőttet el is vesz, de bemész, és ők is meg akarják oldani a te problémádat.
9: Igen, és ha bemegy az ember panaszkodni, akkor nem hajtják el. Vagy mondják azt, hogy a helyetük nem tudnak semmit csinálni, nem tényleg megpróbálják megoldani. Mi is úgy volt, hogy kiosztották valakinek a mi dossziénkat, és nem történt semmi. Uh-huh. Ez most rendszeresen előfordul a mi dossziénkkal, de hát most már nem. Uh-huh. Ezen már mi nem, de Quebec után tényleg ez oké, okay, kicsit rosszabb, kicsit lassabb, de megoldjuk, mindent meg lehet oldani. És akkor tényleg kaptunk egy e-mailt, hogy akkor most mi van, amikor mi, hogy vigyük be ezt és ezt a papír, de közben bementünk személyesen is, mert nem jöttek a válaszok, és akkor közben elintézték. Uh-huh. Mert úgy mentünk vissza, hogy jaj, semmi baj, itt van minden. Nem találtak egyszerűen a dossziénkat, például valahol elkeveredett a dosszié. Uh-huh. És akkor, mert hogy ezek ilyen paksaméták, amik ott figyelnek a polcon. Tehát nagyon, kicsit vissza 20 évvel ezelőttre, olyan érzésem volt, mint 20 évvel ezelőtt egy ilyen ügyintézés Magyarországon. De hogy hatékonyak egyébként. Tehát amikor viszont gond van, azt abszolút az első dolgok, hogy meg akarják oldani. Aztán már emlékeztek ránk, úgyhogy mondták, gyerekeket ne hozzuk, mert már nem kell még egyszer itt a gyerekeket ezzel emiatt rángatni az iskolából nyugodtan. Látta őket, megvannak. Rendben van, és emlékezett utána, jaj, tényleg, akkor itt van a papír, és onnantól kezdve 2 másodperc volt az egész. De bárhol ez van, csak odaig el kell jutni, hogyha az ember nem tud elég jól németül, akkor rávegye őket, hogy esetleg kommunikáljanak angolul például. Uh-huh. Az, és általában mindenki tud egyébként valamennyire angolul, csak rá kell őket venni, hogy akarják.
3: Akarják. No, erre majd vissza fogunk térni, de most jó. Hoztál zenéket is, melyiket szeretnéd, hogy most a te zenelistádból lejátszok.
9: Budapest.
3: Budapestet? Cseh Tamástól?
9: Igen.
3: Jó, akkor hadd szóljon a Budapest. Köszönöm.

0: maradunk itten, maradunk itt, maradunk.
1: Maradunk, azt mondja Cseh Tamás. Te most hogy érzel Linccel kapcsolatban egyébként?
2: Maradás?
1: Igen.
2: Most egy ideig megtelepszünk. Nem állítom, hogy ez lesz a végleges lakóhelyünk, de most egy picit élvezzük, hogy nincs olyan messze se Budapest, se a Balaton, uh-huh. se a francia nagyszülők, és Európa. Ez nagyon hiányzott Európa. Uh-huh. Úgyhogy ez így most, főleg így a Covid-dal, nem lehetett, csak úgy tudtuk, hogy elméletben bármi lenne, haza kéne ugrani, akkor nem volt lehetőség rá, és most ez így nagyon jó.
1: Volt valami itt ilyen kultúrsokszerű, vagy mi az, amit ilyen kulturális különbségnek tudnál felhozni?
2: Pozitív kultúrsok volt, mert uh-huh. az osztrákokról valahogy az a hír járja otthon Magyarországon, hogy nem kedvesek. És ez képesnek nagyon, tehát meglepően kedvesek, ugye egy olyan országból voltunk 4 évig, ami arról híres, hogy mindenki állati kedves, kanadaiak a világ legkedvesebb emberei.
1: Így van ez?
2: És egyébként tényleg nagyon-nagyon-nagyon uh-huh. kedves emberek. Nem a felszínes kedvesség, nem lesznek a legjobb barátaid, de, uh-huh. de mindenki rettenetesen kedves, és nagyon gyerekközpontú, és tényleg egy nagyon-nagyon jó, pozitív hangulatú közeg. És ehhez képest nyilván azt várta az ember, hogy hát Magyarországon mit tudunk az osztrákokról, azt, hogy fú, osztrákok, sógorok, egy kicsit mogorvák, meg nem annyira kedvesek. De hát rendkívül kedves emberek. Tehát nyilván nem, ők se lesznek a világ legnagyobb barátai, hogyha felén az ember nem beszél a helyi nyelvet, de nagyon segítőkészek, kedvesek, gyerekekkel sem nincs semmi konfliktus, hogyha a gyerek üvölt az utcán, akkor nem a mogorvaság jön szembe, ami nálam egy nagyon fontos kitétel, uh-huh. és hát alapvetően tehát pozitív volt. És a Linccel kapcsolatban a másik az, hogy nem nagyon ismerjük Linccet szerintem Magyarországon, egy kb. Annyit tud az ember róla, hogy München felé van az autópályán, uh-huh. iparváros, történelemből valami úgy befigyel, de hogy nem nagyon tudják az emberek, hogy azért Linc egy egészen kulturális város, nagyon-nagyon-nagyon sok kultúrával és rendezvénnyel. Rengeteg múzeum van benne, nagyon emberléptékű, nagyon jól ki van építve a tömegközlekedés, tehát mindent megad, amit ugye az ember egy európai, szerintem közepes várostól úgy elve, és még kedvesek is mondom az emberek. Abszolút pozitív volt a kultúrsok, tehát negatív, semmi nincs benne. Uh-huh. És hát nagyon-nagyon közép-európai, tehát azért nem annyiban üt el ez a mi kultúránk. Ugye a férjem elzászi, én budapesti vagyok, szerintem ebben ez egy teljesen a közép-európai sáv, ami abszolút a sajátunk, úgyhogy nem semmi, csak jók.
1: Mondod, hogy sokan beszélnek angolul, mert hogy ti nem beszéltek még németül, mert hát nem azt mondani, hogy még.
2: Hát próbáljuk meg azt mondani, hogy még?
1: Jó.
2: Osztrákul nem beszélnek.
1: Osztrákul, igen. Köszönöm a javítást.
2: Osztriaiul, meg pláne nem, ami elég nagy kihívás tud lenni, de mindig átváltanak. A férjem valamennyire jobban tud beszélni, uh-huh. én megértem a németet.
1: A németet.
2: Na most ez a linci tájszólással azért már vannak gondok. De azért mindig átváltanak. Tehát, hogy az ember visszakérdez, akkor uh-huh. vagy átváltanak németbe. Tehát uh-huh. olyan németre, amit mindenki nagyjából uh-huh. megért. Ezt barátaink le is tesztelték, akik nagyon jól tudnak németül, ők sem teljesen értették, hogy miről van szó, de utána azonnal akkor átváltottak nekik uh-huh. értelmezhető
1: tehát
2: német nyelvre.
1: Hochdeutsch, ez tudnak itt is.
2: Igen, és mondom, hogyha nagyon látják, hogy akkor azért a többség angolra is. Legalább annyit, hogy megértsük, hogy mit akar a másik. Uh-huh. Nem szokott ebben soha probléma lenni. Ami szintén, de még a legjobb, viccesebb az, hogy sokan franciául is tudnak valamennyit, úgyhogy még azt is meg lehet oldani, hogy amikor a gyerekek se angolul, se németül, akkor néha még meg is lepődnek, de beszélnek franciául az emberek. Egy része nyilván, ez uh-huh. már egy szűkebb réteg, de meg lehet oldani.
1: Uh-huh. Úgyhogy... Tehát az a gyerekek akkor most 2 nyelvvel, 3 nyelvvel, hány nyelvvel jöttek ide az iskolába?
2: Az iskolába 2-vel jöttek, uh-huh. és most 2 másikat használnak. A németet nem annyira, mert ugye ez egy angol nyelvű iskola.
1: Aha, tehát magyarul és franciául beszéltek.
2: Magyarul és francia az anya-apa nyelvük.
1: Anya-apa nyelv, aha.
2: Angol most az alapvető oktatási nyelv, uh-huh. és mellette tanulnak németül, és meglepő, meg én nem tudtam, mert jól titkolták, de egészen szépen szedik föl a nyelvet. Ha nem uh-huh. is használják, de úgy vissza-vissza köszön most már, hogy tudják, hogy mi zajlik körülöttük.
1: De ez tök jó.
2: Persze, tehát ha más előnye nincs is ennek a linc dolognak, akkor az mindenképpen nagy előny, hogy plusz két nyelvet így rá tudunk hangatni a gyerekekre, és akkor már négy nyelven szerintem a világban bármikor, bárhol el fognak boldogulni, akármi is történik vele.
1: Hát szerintem már magyarul és franciával is elég jó esélyeik vannak, az angolról nem is beszélve, ugye?
2: Igen, bár érdekes módon Quebecben ugye egy szót sem tanultak meg angolul, hiába a Kanada, úgyhogy jó, ez egy érdekes.
1: Nem baj, de franciául megtanultak, igen, és ez igen, mennyire persze. Jó.
2: Én többet használom az angolt itt, mint Kanadában, gyakorlatilag ott egyáltalán nem használtam.
1: Mert hogy te ezt is tanultad az egyetemen.
2: Igen, ugye? Én angol szakos bölcsész és tanár végzettségű vagyok, úgyhogy igen, tehát az, hogy kimegyek Kanadába, és az angol nyelvet, a szaknyelvemet nem tudom semmilyen módon alkalmazni, azért ez egy elég, na az volt egy kultúrsok. Úgyhogy, de igen.
1: Ez érdekes.
2: Igen. Úgyhogy igen, hát az angol az ilyen alap nálam, úgyhogy most nagyon örülök, hogy tudom használni napi szinten.
1: Szuper.
2: Úgyhogy nagyon jó.
1: Szerinted mi a legosztrákabb dolog? Tehát neked most így, hogyha itt körbenézel, vagy a...
2: A Lederhosenen kívül, amit én...
1: A bőrnaci?
2: Nem, komolyan, az ember látja ezeket a népviseleteket hétvégenként az utcán, tehát ennél osztrákabb szerintem kevés dolog van így az ember képzeletében, hogy az osztrákokról mit gondol az ember. Hát ezekben a népviseleteket tényleg viselik az emberek, és van nekik otthon, mint kiderül. Mert most lesz az iskolában ilyen nemzetközi nap, és akkor kérték, hogy aki tud, az vegyen népviseletet, amit mi nem fogunk megtenni, de hogy az osztrák szülők és gyerekek, ők tényleg befognak. Tehát nekik van otthon, nem kell beszerezniük, ez nagyon, szerintem ez nagyon osztrák. Csak most hagyjuk az étkezést, az is elég. Egyébként az is nagyon osztrák. A piac, az nagyon jó. És szerintem az elég osztrák.
1: Miben? Vagy hogy?
2: Abban, hogy az emberek már 8-kor ott ülnek a sörük mellett, mielőtt elmennek piacozni, és hogy ebből nem csinálnak ügyet. Heti egyszer ez, és jókedvűek, és élvezik azt, hogy ott lehetnek, és beszélgetnek. Nekem ez nagyon tetszik. És ebben van valami osztrák, mert ugye mondhatnánk azt, hogy hú, a mediterrán népek is ezt csinálják a piacukon, de közben meg a hangulat az mégis megmarad, ez a közép-európai osztrák hangulat, ez egy jó kis ilyen vegyes, ami nekem nagyon tetszik. Nagyon osztrák. De egyébként nem tudok annyira nyilatkozni ebben, mert annyira nem ismertem előtte az osztrákokat. Én nem az a magyar vagyok, aki állandóan Ausztriába járt, meg Bécsbe vásárolni.
1: Úgyhogy... Hűtőt nem?
2: Nem, sem hűtőszekrény, sem ruhafelvásárlásban nem voltunk jeleskedő. Úgyhogy tényleg nem ez, nem, nekem sokkal kevesebb benyomásom volt az osztrákokról előzőleg, mint egy átlag magyarnak szerintem az én korosztályomban.
1: Egyébként elmondom, hogy Bécs azért itt szerintem összehasonlíthatatlan Ausztria többi részével, biztos. Mert hogy egyszerűen annyira nagy olvasztó tégely, meg olyan nagy, tehát meg hogy főváros, szerintem ott ezt nagyon nem is lehetne levonni ezeket a következtetéseket, ahhoz el kell jönni egy kicsit messze, például Linzig.
2: Igen. Tirolba is jártunk előtte, tehát még amit ismertem, az Tirol és Salzburg környéke valamennyire. De ezek a klasszikus nyaralásos emlékek, tehát most azon kívül, hogy mindenki wiener schnitzel teszik hasább krumplival, és a nagy palacsintáikat a fagyival, így ennél sokkal osztrákabb élmény ebben nem volt. Egyszer voltunk egy hütében valahol, Salzburgon nem veszte. Na, az nagyon jó volt, mert ott tényleg nem volt víz, nem volt... Tehát ez tényleg ott fönn volt a hegyen, és a tehenek ott sétálgattak előtte. Reggelente mentek a patakra. Az tök nagyon jó. Klassz volt. Az így elég osztrák volt, de ott osztrákokkal voltunk. Tehát így a viselkedésben, vagy a szokásokban így nem... Nekem ez az első ilyen igazi nagyobb behatással járó élmény, de elég jó. Meg amit meg nagyon szeretek bennük, az, hogy hatékonyak. Legalábbis szerintem, amennyit látok, nyilván nem, annyival nem élünk ezek olyan sok osztrákkal, de hogy nincs ez a állandó nyájaskodás, hogyha meg kell valamit csinálni, hanem akkor kerekperec.
1: Ha lehullik a hó, akkor jönnek a hókotrók.
2: De bármiben, tehát amikor az van, hogy az iskolában időre kell menni, mert indul a busz a gyerekekkel az osztálykirendelésre, akkor az osztrák tanító az nem nyájaskodja körbe a dolgot, hogy de legyenek szívesek kedves szülők, amennyiben lehetség. Hanem, hát aki kiesik, az nem jön. Ennyi, tehát nincs ez a hogy húzavonál, hogy akkor legyenek meg kedvesek ott lenni, ha nem, akkor nem. És ez szerintem egy hatékonyságot is eredményez, hogy ezt kell csinálni, ez van.
1: De ez azt hiszem, pont
2: valami.
1: A coaching session után, amit a Bán Andrissal csináltunk tavaly nyáron, pont pont ezt tanultam meg, ugye, hogy ez a határok tartása, és szerintem ez is nagyon korrekt ebből a szempontból itt az osztrákoknál, hogy tartják a határokat. Igen. Ezek a mi határaink, 8-kor indul a busz.
2: Igen.
1: Aki nincs itt, az vesse magára. Igen. Tehát, hogy itt nem kell tologatni ide-oda ezeket a határokat.
2: Meg nem kell annyit udvariaskodni olyan dolgokban, amik fontosak. Aztán utána lehet. Tehát ez ugyanez megvan mondjuk, amikor nekem el kellett menni egy erkölcsi bizonyítványért a rendőrségre, akkor ott is mindenki nagyon kedves volt, de volt egy határ, amit ott helyben el kell intézni egy ügyet, akkor nem nyájaskodunk egymással, csak annyira, mennyire muszáj, nagyon kedvesen, nagyon udvariasan, segítséget lehet kérni.
1: De attól még a papírt de ki ott kell tölteni.
2: És ott áll a sor, úgyhogy haladjunk, és ebben mondjuk, amit viszont én szeret, ami nagyon tetszett, hogy, és mondjuk Magyarországgal ellentétbe állítva, bár én ezt nem szeretem csinálni, hogy ehhez segítséget is kaptunk. Tehát oda jött a hölgy, akivel előtte is beszéltünk, és látta, hogy ott kínlódunk, de áll kint a sor, mert kint kell valamilyen zuhogó esőbe állni az embereknek. Ezt, mondjuk ezt a részét annyira nem értettem, de ez egy másik kérdés. Nem nekem kell érteni. És akkor jött, hogy akkor jó, de akkor segít. És akkor gyorsan elmondta, hogy mi megkérdez kérdéseket, oké, akkor ezt kell kitölteni, írjuk arra, és akkor haladjunk. És akkor ezzel mindenki jól járt. De segítette. Nem az volt, hogy egyedül akkor oldjuk meg, de haladjunk is egyszerre. Ami viszont szerintem még, tehát ettől lesz igazából hatékony, mert az ember nem ott áll, hogy úristen, nem tudom, mit kell csinálni, frázba van, megkapja a segítséget, és közben a munka is megy előre.
1: Lackvinek az egyik ilyen novellája, talán azt hiszem ez a formája jut eszembe, a magyarokról írt több ilyen.
2: Ja, igen, több ilyen, igen, ezt olvastam azt a könyvet, emlékszem.
1: És abban is volt egy ilyen erő, az udvariaskodásról jut az eszembe, amikor vendégségbe mész valakihez, és akkor levegyem a cipőmet, nem kell, úgyis akkora koszba járunk, de leveszem, de nem kell, de leveszem. Igen,
2: vagy a vegyél még az ételből, tudod, jaj, de vegyél még, jaj, de nem kérek többet, jaj, de, és akkor úgy, el kell mondani, hogy nem kérsz többet, akkor is, ha kérsz, de ha nem kérsz, és tényleg nem kérsz, akkor is úgyis enni fogsz a végén. És ez így, egyébként én ezt több országban is tapasztaltam, hogy ez nincs, és nagyon nagy megkönnyebbülés alapvetően nekem legalábbis, hogy nem kell ezeket az udvariassági köröket lefutni, mert egyébként valljuk be, hiába mi kultúrák része állati fárasztó tud lenni, hogy tudod, hogy még 10 perc kör, hogy eszel-e, nem eszel, leveszed a cipőt, nem veszed le a cipőt.
1: Én így voltam, és ez nagyon érdekes, én így voltam például a borravaló adással is, egy szolgáltatásért, és itt Ausztriában megtanultam azt, hogy ugye amennyit kérnek, annyit adok. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván, főleg a szolgáltatásról van szó, én nem szoktam fölkerekíteni. Igen. Nyilván kávéért, meg stb. Ott tudom. Tehát, hát, hogyha
2: a felszolgálónak,
1: igen, de hogyha például, nem tudom, kozmetikus fodrász, amennyi az ára, annyit igen. adok. Tehát én nem szoktam rá.
2: Postásnak
1: se adok.
2: Azért, hogy följött a harmadik emelet, nem, hát, nem kap semmit.
1: Mert hogy ez a dolga, és ők meg vannak ezért fizetve. Remélem, tehát bízom benne, vagyis én ebből indulok ki. És nagyon fura volt, hogy van ez esetleg más kultúrákban, hogy ott meg ugye hogy elvárják, és aztán furán néznek rád, hogyha meg nem adsz. És...
2: Vagy van, ahol meg ez le van fektetve, és nincs ilyen kérdés, hanem tudod, hogy az van, tehát hogy ezt oda kell adni. Például Kanadában, legalábbis Quebecben, ott tényleg az van, de szerintem ez egész Kanada, hogy 12-15% az még hozzávetődik, tehát még az adó is rá, mert az adó sincs benne az árakban, amik le vannak írva, és aztán még a borra való, mert ott a felszolgáló személyzet bizony abból él, amit te odaadsz neki borra valónak, és ez tisztán meg van mondva. Inkább az a probléma, amikor jönnek a külföldről a turisták, főleg Európából, és ezt nem tudják, és akkor ott szokott lenni, de ott sincs konfliktus, de ott ez egy elég határozottan lefektetett szabály.
1: Meg elmondják igazából, szerintem ez is egy nagyon korrekt dolog, hogy ez közölve van, meg informálva vannak az emberek, tehát hogy nem tippelgetünk, meg találgatunk, meg próbáljuk meg kitalálni a másik gondolatait, ugye, amit mi magyarok nagy előszeretettel elvárunk, hogy belelássanak a mi fejünkbe, hogy mi van ott benne.
2: Igen, és mi szeretjük, hogy belelássunk mások fejébe, és kitaláljuk, hogy mit akar ehelyett, hogy megkérdeznénk. És akkor ez most hogyan legyen. De ezt én is érzem egyébként, amint magyarokkal beszélgetek bárhol is, hogy elkezdődik ez a egymás körül forgás abban, hogy akkor most jó, akkor most odaadom, nem adom, megbeszéltük, de lehet, hogy mégis megvált, tehát mi mondjuk kifizetünk együtt valamit, és akkor utána megbeszéljük, hogy majd elrendezzük az összeget, és akkor a körül is így járjuk a köröket fölöslegesen, holott meg volt beszélve, mert egyszerűen így beüt ez a szocializációs minta, hogy akkor ezt le kell járni. Azért most voltam Budapesten, és megfigyeltem, hogy nagyon sok helyre ki van írva, hogy van-e szervizdíj, vagy nincs-e szervizdíj.
1: Ott is kezdik ezt már.
2: Igen, csak mondjuk a pultban még mindig elvárják, hogy egy pultos kiszolgálásban is állandó szervizdíjat adjon az ember, amit én nem tudom, hogy ez hogyan kéne, hogy működjön egyébként.
1: Pultos arra gondolsz, hogy oda mész te magad, és te hozod el akármidet. Értem.
2: Szóval azért Magyarországon remélem, hogy kapnak fizetést az emberek azért, hogy ott állnak a pultba, és nem a... De hát ki tudja. Ebben nem látok bele. De igen, ez jó. Ez jó, hogy nem kell állandóan ezt számolgatni. Ételfutár kihozza az ételt, akkor nem azon gondolkodik az ember, hogy akkor most számoljam ki azt a 10%-ot, hanem meg se várja, hogy egyet esetleg kap.
1: Igen.
2: De, mert hogy nem. Igen. Ez egy nagy dilemma volt, túl vagyunk ezen a dilemmán. Nem.
1: Szuper, Ausztriában benne van a szolgáltatások nagy részében.
2: Igen.
1: A díj is, a szolgáltatási díj. Igen. Na, zenéljünk akkor még egyet. Jó. Mi legyen a következő?
2: Rád bízom.
1: Rám bízom. Adtál egy listát, úgyhogy most jöjjön akkor a besodromtól, a meggyújtom a pipám.
2: Szuper.

0: Vaspannival beszélgetünk itt a Hungaros stúdióban. Vasárnap reggel, jó reggelt még egyszer mindenkinek. Vaspannival arról beszélgetünk éppen, amilyenek vagyunk sorozatban, hogy Quebec után, Budapest után, Linzben élés és a Linzben újrakezdés, az hogy zajlik meg, hogy történik, mi minden kell hozzá, hogy kezdi el az ember, hogy áll neki, meg amúgy is mik a kulturális különbségek, ha vannak egyáltalán. Azt mondd meg nekem, Panni, hogy a helyi magyarokkal te tartod a kapcsolatot? Hogy tartod a kapcsolatot? Hogy akadtál rájuk?
1: Mi? Hát rád akadtam.
0: Ah, én voltam az első.
1: Te voltál az. Nem, egyébként ez így nem teljesen igaz, mert az iskolában van pár magyar család. Uh-huh. De azt kell mondjam, hogy a pár magyar családból is másféllel van valódi kapcsolatunk, mert az egyik család csak félig magyar. Uh-huh. És most kb. Így a 10. hónapra nagyjából tudom, hogy kik a magyarok az iskolában, de nem egy egymással ismerkedő társaság igazán, akik igen, azok mondjuk egy osztályban járnak a gyerekek, és akkor azért tudjuk egymásról, meg szoktunk beszélgetni, és össze is barátkoztunk. De egyébként te voltál az első, akivel úgy konkrét kapcsolatom lett, és ez azért nem olyan régi, 2 hónap. Talán.
0: És nem is kerestél egyébként? Tehát, hogy így,
1: nekem nagyon rossz tapasztalataim voltak még Franciaországban, mert hogy én korábban még Franciaországban is éltem, még nagyon-nagyon régen.
0: Oké, mert újra vesszük akkor ezeket a stációnokat.
1: Sok stációs buli volt, de hogy de nem törekedtem rá igazán. Soha.
0: Mi volt?
1: És úgy voltam vele, hogy Linzben úgyis előbb-utóbb lesznek magyarok, mert hogy ez nincs annyira messze Magyarországtól, hogy itt keresni kelljen.
0: Az 5. vagy a 6. legnagyobb nemzet vagyunk itt a Linzben.
1: Hát igen, és nem vagyunk egyáltalán messze Magyarországon, munkalehetőségek azért akadnak, tehát nem teljesen egyértelmű volt, hogy előbb-utóbb valahogy bele botlik az ember egy társaságba, vagy egy közösségbe. Hát, és azt hiszem, hogy én már leszoktam arról, hogy keressem a közösséget. Úgy voltam vele, lehet, hogy ez ilyen fatalizmus, hogy ha kell, akkor úgyis egymásra találunk a megfelelővel. Uh-huh. Mert egyébként nekem nincsenek jó tapasztalataim a magyar közösségekről külföldön.
0: Mesélsz erről?
1: De én úgy éreztem mindig külföldön, ez még akkor volt, amikor Párizsban laktam, akkor egyedül voltam még az egyetem után, hogy ez ilyen kényszer dolog, hogy együtt kell lennünk, mert magyarok vagyunk. Uh-huh. És akkor is együtt kell tölteni időt, és akkor is jelen kell lenni ezekben a közösségekben, hogyha az embernek egyébként semmi kedve nincsen hozzá. Mert én ott csak egy évet voltam, és tudtam, hogy egyelőre csak egy évet leszek ott. Uh-huh. És franciául mentem ki tanulni. De egyáltalán nem volt bennem az a szándék, hogy én a magyarokkal legyek együtt, hiszen nem azért mentem oda, hogy magyarul beszélgessek, uh-huh. és a magyar kultúrát megőrizzem, mert én ott nem, akkor még nem úgy véglegesen gondoltam a kiköltözésre. És hát nyilván az ember franciául akar tanulni, akkor nem a magyarokkal fogja együtt tölteni az idejét. Márpedig azért nem, mert hogy én azt vettem észre, hogy akkor hajlamosabbak vagyunk a közösségben hangosabbak lenni, és inkább, tehát tényleg ezt a nagyon, próbálni nagyon magyarnak lenni, és nekem az sosem igazán ment. Uh-huh. Úgyhogy én azt ott az nem volt igény. Aztán utána később, amikor Lyonba költöztem, mert hogy ez volt a következő, visszajöttem Magyarországra, aztán elmentem Lyonba, akkor már a mostani férjemmel.
0: Na várj, akkor ez most egy ilyen pingpongot képzeljünk
1: el. Ez pingpong, igen.
0: Tehát Budapestről az egyetem után elmentél Párizsba, visszamentél Budapestre, akkor visszamentél Lyonba.
1: Lyonba már a férjemmel mentem vissza, de akkor még nem volt a férjem.
0: Okay.
1: Igazából most se a férjem, de hogy akkor még nem voltunk nagyon stabil kapcsolatban, de hát vissza akartam menni Franciaországba, együtt voltunk, és akkor eldöntöttük, hogy megpróbáljuk. Uh-huh. És ő még akkor Lyonban egy utolsó, akkor még egy éve maradt a doktori iskolában. Ami nagyon jó, egyébként Lyon egy nagyon klassz város, és ott is van egy ilyen Grenoble-Lyon környéki magyar közösség, ez a két környékbeli nagyváros, Grenoble-ban elég sok magyar van, Lyonban relatíve kisebb közösség van, mert Grenoble-ban van egy egyetem, ami ott elég jól felszívott egy közösség.

0: feleséget, de az se igazán volt kellemes, mert ott is volt egy ilyen kényszer benne, hogy muszáj. Úgyhogy ott pár emberrel tartottuk a kapcsolatot. És akkor igazából ez lett a hagyomány. De amikor Lyonból visszamentünk Budapestre, akkor mert tényleg azzal a szándékkora, hogy akkor családot alapítunk, és az akkor éppen Budapesten több lehetőség volt a munkavállás szempontjából a páromnak, mint Franciaországban. Ez egy ilyen időszak volt, ez a 2008 környéke, amikor a válság volt. És sikerült is, tehát azóta is ugyanannál a cégnél velük jövünk, megyünk. Akkor ott meg a franciákkal sem törekedtünk különösebben. Tehát milyen, úgy gondoljuk, hogyha valahol élünk, akkor igaziból ott szeretünk élni az ottani közegben elsősorban, és akkor ez egy második rész, hogy nyilván amikor már a gyerekek megszülettek, akkor az, hogy tartjuk a kultúrát, vagy kapják meg mind a kettő kultúrából a magukét, az már egy megváltoztatja ezt a dolgot, de hát Magyarországon erre akkor nem volt szükség az én szempontomból, a franciát megoldottuk, ott nem laktunk messze a francia intézettel, és akkor ezt így meg olyan babysittert szereztünk, aki tudott franciául, és akkor franciául beszélgetett a gyerekekkel, sok francia könyv volt otthon, és akkor ezt így meg lehetett oldani. És aztán Quebecben egyrészt egy olyan városban éltünk, ahol nem volt magyar, közelben volt Montreal, ez kanadai mértékkel közel, tehát 2 órás autóút, 2,5 az volt Montreal. És hát ott sem igazán volt vonzó a közösségnek az a része, ami egy szervezet közösség volt. Ez azt hiszem, hogy abból a konfliktusból adódik, hogy vannak a nagyon régen emigrált magyarok, ez szerintem mindenhol megvan, és vannak a frissebben emigrált magyarok, mondjuk a 80-as években, és vannak az újonnan érkezők, és nem ugyanabból a közegből, háttérből, vagy motivációból kerülnek az emberek ezekbe az országokba. Nem ugyanazzal a háttérrel érkezünk, és akkor ebből emiatt van egy ilyen kényszer, és inkább több konfliktus születik belőle, vagy ellentét, mint hogy jól érezzük magunkat végül is együtt.
1: Gondolkodtam én is ezen sokat, hogy én igazából, én magamnak ezt úgy fordítom le, hogy amikor eljövünk abban az időpontban, magunk mögött hagyunk egy történelmet, meg egy időszakot, és abból a legjobbakat szeretnénk megőrizni és továbbvinni. Én ezeket így fordítom le. És ugye nyilván mindenkinek máshol van ez a vágás. Tehát az 56-osoknak is máshol van a vágás, a 80-as évekbeli embereknek is máshol.
0: Meg a motiváció, meg a háttere a miértnek. Tehát mi például nem feltétlenül, nem mondom, hogy nem, egyáltalán nem. Tehát nem kizárólag mondjuk egy politikai esemény játszott szerepet abban, hanem egy gazdasági lehetőség, vagy egy kalandvágy is benne volt. Ez mindegyütt volt, de nem volt csak az egyik kizárólag a motivációs tényezője annak, hogy elmenjünk valahova. Ez ugyanígy megvolt, amikor én mentem Párizsba, vagy amikor elmentünk Lyonba, vagy amikor visszamentünk Budapestre, amikor elmentünk Quebecbe, vagy amikor eljöttünk onnan ide Linzbe, most ez a pingpongjáték, akkor mind a három összetevő benne volt. Nem csak az egyik. Egyedül volt az, ami szerepet játszott. Nyilván ez több mérlegeléssel is jár, de sokkal nagyobb szabadsággal is valahol. És azért ezek a konfliktusok szerintem előbb-utóbb megvannak, ha nem is nyíltan, de nem feltétlenül értünk szót. Csak azért, mert valaki ugyanabból az országból származik, nem fog a másikkal szót érteni, ahogy az feltétlenül a Magyarországon a szomszédaimmal sem feltétlenül értek szót.
1: Csak vagy azért, mert egy házban lakunk, ugye?
0: Nyilván. Mert hogy egy hiába kis ország Magyarország, nagyon változatos a kultúrája, nagyon változatos hátterű emberek vannak benne. Én egy budapesti értelmiségi emberként már velem szemben is nagyon sok előítélet van, így már eleve nehéz mondjuk egy fiatalabbként bekerülni egy olyan közösségbe, ahol azért az idősebb korosztálya domináns, akkor az már mindig valami probléma. Hogyha újonnan érkezett vagy, akkor mindig, tehát akkor megint nehéz bekerülni egy ilyen közösségbe, és főleg mikor már 2 gyerekkel megy az ember, akkor nem ezek a prioritások, legalábbis nekem nem ezek voltak a prioritások.
1: Mondtad, hogy próbáljátok őrizni a gyerekeknek a kulturális értékeket és a gyökereit ápolgatni. Azt hogy csinálod, a magyar gyökereket? Hogy ápolgatod?
0: Most nehezen. Most nem nincs annyira nagy dolgom vele.
1: Mert?
0: Ez egy megkönnyebbülés. Mert hát Linz nincs messze Magyarországtól.
1: Gyakrabban haza
0: tudtok. Tehát könnyű hazamenni, és azt mondani a nagymamának, hogy akkor tessék, itt van a 2 gyerek, vidd el őket színházba. Vagy a nyelvet megtartani sem olyan bonyolult, mert nem én vagyok most az egyetlen forrása a nyelvnek, mert x havonta, hetente gyerekeket hazaviszem, és akkor ott kapják az adagukat. egyszerűbb a dolog. De egyébként hát a zene, könyvek, ezek a, szerintem ezek így az alapok, hogy azért nekik a gyerekzenéből a magyar gyerekzene az alapmintájuk, pedig a pici 3 éves volt, mikor kimentünk Quebecbe. De neki még mindig azért a Grillus filmos a minden.
1: Hát mondjuk ezt megértem.
0: Igen.
1: Még jó nekem választás. Még nekem jó ízlése van a csajnak. Igen.
0: És de hát a nagynak meg abszolút, de hát őt még vittük Grillus koncertekre, tehát ő azért 7 évesen került ki Quebecbe. Tehát neki még nagyon meg van alapozva ez a kultúra. A kicsinek viszont azért alá kellett alapozni ahhoz, hogy neki ez fontos legyen. És ugyanígy a mesék. Vagy amikor a nagymamával skype-olt, akkor mindig valamelyik népmese volt felolvasva elsősorban. Jó, nem csak, mert volt a kiskakas, meg a kispipi is, a orosz mese, de hogy azért...
1: De magyarul.
0: Csak, igen, de magyarul, minden magyarul volt, igen. Tehát igaziból ez. És most azért Linzben, ugye mi is így találkoztunk, az, hogy vannak kulturális események, vagy szeretnénk, hogyha lennének többen, az így nekem esik jól, mint felnőtt, hogy halleluja, én is tudok egy kicsit közelebb kerülni a magyar kulturális élethez, hogyha van, és hogyha lehet, és hogyha...
1: És nem 4 órát kell vonatozni érte, igen, hanem 10 perc igen, a villamossal.
0: Mert azért Kanadában is nem Montreal a közepe, még a magyar közösségnek sem sokkal többen vannak, Torontóba. Bár azt hiszem, hogy én ott sem nagyon mentem volna bele, de igen, tehát azért itt van lehetőségre.
1: Mondod, hogy azért viszonylag gyakran jártok Magyarországra. Most majdnem azt mondtam, hogy haza, mert nem tudom, nekem ez ugye nyilván nem az már. Nekem nem is volt
0: haza most már, én nem tudom, hogy hány helyre mondom azt, hogy megyünk haza.
1: Neked mi a haza? Akkor most tisztázzuk ezt. Tehát mit jelent az a szó, hogy haza? Haza menni, akkor így konkrétizál.
0: Igen, nekem csak ebben a szóviszonylatban van ezzel igaziból. Erre tudom, egyébként nem szoktam ezen gondolkodni, mert ez egy kicsit olyan fájdalmas dolog. Szerintem azon gondolok, hogy haza. De hazamenni az mindig aktuálisan, ahol éppen vagyok, onnan visszamenni oda. Tehát most hazamegyek, akkor azt mondom, hogy elmegyek Budapestre vagy Balatonra, de ha ott vagyok és haza kell jönni, akkor meg visszajövünk Linzbe. De én képes vagyok azt mondani, hazamenni mondjuk Quebecre is szerintem még úgy érezni. Hogyha most azt mondjuk, hogy ha lenne ott egy lakásunk, akkor nyilván ott is hazamennénk. Tehát azért ez, nekem ez elég laza. Ez nem azt jelenti, hogy azt érzem az otthonomnak, vagy az a hazám, de hogy így hazamenni, tehát mindenhol tudom integrálni magamba azt, hogy az ott nekem tud lenni az otthon. Mert szerintem az inkább fejben dől el, meg azon, hogy mit alakítunk ki magunk körül. Aztán nyilván, hogyha hol van az otthonom, meg hol a hazám, azt lehet máshogy is értelmezni, és az már egy kicsit bonyolultabb.
1: Ha mindennapokból mi hiányzik neked Magyarországról? Budapestről.
0: Minden napokban. Hát Budapest abszolút a kulturális élet. Tehát az örök. Még most is emlének. Hát én művészmozikba jártam folyamatosan egyetem alatt. Akkor ezek az állati jó kiülős helyek, kerthelyiségek, romkocsmák. De nekem mondjuk ez volt a közegem. Szerintem ez a zenékből is látszik. De meg hát én abban, én a 2000-es években voltam igaziból fiatal Budapesten, szerintem ez egy ilyen nagyon meghatározó korszak volt. Az nagyon, meg az, hogy el lehet nagyon jó koncertekre, lehet nagyon könnyen, nem túl sok pénzzel eljutni. Tehát ez a nyári koncert, ez egész Magyarországra, ez a nyári koncertmenü, amit a zenei életben, meg kulturális élet, ami azért változóban van sajnos, de hogy eredetileg ott volt, ez 2000-es évek hiányoznak nagyon Budapestről. Azt hiszem.
1: Hát tudod, ez egy érdekes megfogalmazás, mert pont múltkor voltam Bécsben, és azon gondolkodtam, hogy nekem mi hiányzik Bécsből, mert hogy én ott éltem 10 évet, és még a gyerekek előtt éltem ott 10 évet, én is ott voltam egyetemist, és pont erre jöttem rá, hogy igazából az az élet, az egy kicsit hiányzik. Tehát nekem nem Bécs hiányzik, hanem az a féle lazaság, az a féle felelőtlenség, nem tudom.
0: Igen, de ezt nem mondanám az, hogy fú, akkor megbántam, hogy vannak a gyerekek.
1: Nem.
0: És szerintem ez egy teljesen valid érzés egyébként, hogy az ember így tudja azt mondani, hogy ez mennyire klassz volt. És egyébként most, hogy a gyerekek már nagyobb bacskák, most hiányzik az időszak, ami akkor volt, mert hogyha most visszamegyek, akkor azért nehezebben találok rá ugyanezekre a kulturális közegekre, és nem azért, mert megváltoznak a dolgok, de azért, mert megváltoznak, de hogy nem mi változunk meg az igényeink, hanem a környezet egy kicsit más, hogy szervezi ezeket a dolgokat, meg mások a lehetőségek, nyilván ezért sok idő eltelt, meg megváltoztak a viszonyok. De úgy jó lenne a gyerekeket is abba egy kicsit beletenni néha, és azért most már nem olyan könnyű. Uh-huh. Mert mondjuk egy jó színházi előadásra most már nehéz besétálni, pláne egy jó gyerek előadás van Budapesten, akkor egy hónapokkal előre kell megvenni a jegyet, és nem az, hogy hú, most van egy jó előadás, besétálunk, és bemegyünk a gyerekekkel megnézni. Tehát ezek a dolgok változtak azért, és a művészmozik már nincsenek ott, sokkal kisebb a felhozatal, tehát gyerek, egy jó régi gyerekfilm, nem tudom elvinni moziba a gyerekeket, amikor mi még simán ilyen kis mozikban, nem tudom mennyire is vagy ismerős a régi budapesti ilyen ártmozi hálózatban, de hát lazán a Tabál moziban állandó voltak gyerek
1: előadások. Előadások, matiné előadások.
0: Persze, nagyon jó van.
1: Figyelj, ezt teszem, az utolsó kérdés jön mára. Mit tanácsolnál azoknak, akik most azon gondolkodnak, hogy Ausztriába, vagy konkrétabban Linzbe, vagy Felső Ausztriába költöznek?
0: Mit tanácsolnak? Uh-huh. Próbálják meg, nagyon klassz. Tényleg. Jó, nyilván ez attól függ, hogy az ember miért jön, de szerintem Linz ez egy alapvetően így egy lehetőségek városa. Nyilván nem a legnépszerűbb hely, meg nincsen éppen pont a hegyek lábánál, hogyha sielni akar valaki, meg Bécs, de azért nincs messze, te 40 percre ott vagy az első igazán jó kis helyen. Szerintem
1: van 10 percre is, majd megsuggom.
0: Igen, 10 percre is van, de az ember magasabb, meg már hegy, meg már Alpok, az mondjuk 30-40 perc, mert tényleg ott van az ember a legszebb vidékén, egyik legszebb vidékén Ausztriának. Tehát aki szereti a természetet, annak minden itt van, 10-től 40 percre. A kultúra az nagyon megy, munkahelyek vannak, és nem csak bár, tehát nem egy síkú a, lehet, hogy nem Bécs, de
1: az de itt is folyik minden. A Duna, ugye én azt
0: itt is folyik a Duna, hál' Istennek. És tényleg, tehát van itt minden, oktatás is van, kultúra is van, lehetőség is van, minden van a városban.
1: Egészségügy is jó.
0: Az egészségügy az nagyon jó, jegyzem meg, de tényleg. Tehát ez, minden sarkon van egy kórház körülbelül, de ez, nem is tudom, azt gondolom, ez az egyetem miatt van, ugye? Lehet. Itt van egy jó orvosképzés. De tényleg, tehát én csak azt tudom mondani, hogy nem kell mindig, de ezt máskor is szoktam mondani, bár tényleg országokkal kapcsolatban, hogy nem kell mindig a legnépszerűbb, meg a legjobban marketingelt helyekben gondolkodni, mert általában azok inkább több csalódást okoznak, mint, de túl vannak hype-olva, mondjuk így, és érdemes körülnézni az ilyen kicsit alulértékelt helyeken, mert ott mindig vannak ilyen rejtett kincsek, amiket érdemes felfedezni. Úgyhogy szerintem mi már erre fogunk specializálódni ezekre a helyekre, mert nagyon bejött.
1: Jó. Köszönöm szépen, Panni, hogy eljöttél ma, és hogy beszélgettünk. Nagyon izgalmas volt, és nagyon érdekes kérdések merültek föl bennem, majd tovább kattogok rajta. Köszönöm, hogy velünk voltak, Vas Pannival beszélgettünk a Milyenek vagyunk sorozatunkban a Hungaros stúdióból, és búcsúzóul szóljon Paja Bea?
0: Jó.
1: Legyen Paja Bea, akkor Paja Beával búcsúzunk. Szépen. Sofia Express. Köszönöm, Panni.
0: Köszönöm.

up before dawn.

want you to be gone. Get out of my head, so let me let you go.

Tag, Tag free. Tag, Tag free. Tag, Tag free. Tag, Tag free.

0: Radio Froh. Auf 105 MHz.
1: Much to name.

can't do this. I can't do this. All I can do is more and more to this.